0: A kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temunárult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Áprili Lajos és fia, a szintén költő Jékeli Zoltán emléktáblája a Margit hídhoz közel, az irgalmas rendi kórházzal szemben, a Frankelleo út 21 kapujában látható. Erdélyi származású költőnk csak felnőtt fejjel 1929-ben költözött Kolozsvárról Budapestre, és hozta magával a családját is. A Frankelleo úti lakásba 1947-ben költöztek, de ekkor Áprili már javarész Szentgyörgy pusztán, Visegrád melletti kis házukban töltötte idejét, a világtól elvonulva.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED-fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első kaszinóját, a Nemzeti Kaszinót 1827-ben alapította gróf Széchenyi István, aki angol példára szeretett volna egy zárt körű klubot létrehozni, ahol az arisztokrácia és a polgárság tanácskozhat az ország fejlődéséről. Meglepő, de szabályzatában még az is benne volt, hogy a kaszinóban tilos a szerencsejáték. A reformkorban hivatások és lakóhely szerint szerveződve folyamatosan alakultak a kaszinók, mint a Tiszti vagy a Terézvárosi kaszinó. A tagfelvételhez tisztesség, műveltség és fedhetetlen jellem kellett, ám az évek során rendszeresen voltak a botrányok is. Az egyik legsúlyosabb eset egy párbaj volt, ami után a Nemzeti Kaszinó épülete előtt kialakult összecsapásokat a katonaságnak kellett megállítania.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-as autó déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autót ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzávezető utakra. Az M0-as autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelv törvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasz. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolodko egyik legújabb alkotása az In Vino Veritas, vagyis Borban az igazság címet kapta. Az Aquincumi katonai amfiteátrum falára helyezett szobrocska egy római légionáriust ábrázol egy kis boros kancsóval a kezében, ami valószínűleg már ki is fogyott. A szobrász utal ezzel az ókori római szőlő- és borkultúrára, valamint Óbuda középkori borászati hagyományaira. A római katona párja egy másik római kori amfiteátrumban is megtalálható, a horvátországi Pula városában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt,

0: Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a Homostrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, kora 11. kerületbe invitálom Önöket az Artus Kortárs Művészeti Stúdióba, amit 1985-ben alapítottak, ez egy független kortárs összművészeti társulat, színház is több mint 100 előadással, ugyanakkor a 2000 négyzetméteres elhagyatott gyárépületben kialakítottak egy alkotóműhelyt, az Artus Stúdiót és az itt alkotó 30 művész kollektíváját, valamint az Egyesületet, mely mindehhez az intézményes hátteret biztosít, de a komolyság helyett most néhány szám október 8-án nyílt és október 27-ig látható Forrai Ferenc kiállítása. Kezdhetek folytatódni címmel, de ez szerves része a négyszöglet sorozatnak, ami 10 éve indult. Itt az Artusban sok-sok irodalommal, sok-sok fővárossal, sok-sok képpel és persze a beszélgetéssel itt a reggeli expressben Forrai Ferenc képzőművésszel.
2: 10 éve kezdődött a négyszöglet sorozat, nagy szakaszát mutatja be most így a sorozatnak. Nagyjából olyan 2-3 évente mutattam be eddig több helyszínen. Most egy újabb fejezete és egy régi fejezetéhez kapcsolódó munkákat mutatok be. Mindent így átforgatok képpé, és így a saját szimbolikám formájában, rendszerében jelenik meg is. Nagyjából én ezeket ábrázolom, és a különböző sorozatoknak a módszertanai veszem alapul, és hogy az adott sorozat szimbolikája és formai, amivel is a sorozatot alakítja, azt a rendszert használom ahhoz, hogy megfogalmazom ezeket a gondolatokat vagy témákat, amiken dolgozok az adott sorozaton belül. De az irodalom az valahogy mindig beépül szinte minden munkámba, ilyen észrevétlenül. Biztos így az olvasás, meg így a mindennapok során, így hogy az ember szöveggel kapcsolatba kerül, én vizuálisan fogalmazom meg így a gondolataimat, az megy írásba, szóba kevésbé. Segítség, hogyha már valaki ezt jól megfogalmazta, azokat a gondolatokat, érzéseket, helyzeteket, akkor így ezeket így tudom társítani, és hogyha elolvasom, akkor én ezt átforgatom egyből az én formavilágomba, és akkor így azzal a tapasztalásaimat összegzem, és hogy azok számomra egy ilyen állapotoknak így az ábrázolása, ami számomra is egy ilyen jó viszonyítási pontot ad időközönként visszatekinteni, vagy arra építkezni, ezen így tovább dolgozni. Nem ez határozza meg a sorozatot, vagy a témát, ezek mindig ilyen véletlen során alakulnak ki, ezek a csinálás közben jönnek létre, ezek a véletlen szerűen szerendipiti lehet ilyen alkalmak, amikor úgy csinál az ember valamit, és közben, amivel találkozik, vagy ami előbukkan, azok úgy jó irányba, vagy kevésbé jó irányba mozdítja el, de hogy ez a folyamat közben ez új jelenségeket és helyzeteket ad, ami mondjuk ebben az esetben, ennél a kiállításnál ez az öt irodalmi mű került így a középpontba. Persze fontossá váltak most így ebben a helyzetben, de úgy ugyanolyan jelentőséggel bír, mint az összes többi. Ez nagyjából olyan többi száz szerzőnek a munkájának a feldolgozását jelenti így a 10 év alatt. A négyszöglet az a kölcsönhatásokról szól. És valójában minden munkám, amit így vizsgálok, ez a kölcsönhatásokról szól, rólunk. Mondjuk róla, most ebben a helyzetben mi halmazok vagyunk. És a halmazok összeérnek, és metszet keletkezik, ez egy kölcsönhatás. És valójában ezeket, hogyha távolabbról nézem, akkor már nem személyeket látunk, hanem közösséget, társadalmat, és hogy ezeknek a hatásait egymásra, közvetlenül vagy közvetve. És valójában egy négyszöglet erről szól, és én ezeket ábrázolom. Szín és formai szimbolikával. De hogy ennek van egy olyan alapja ennek a sorozatnak, hogy ez úgy indult el, hogy egy 10 évvel ezelőtti eseménysorozaton voltak vendégországok. És én ennek a négy közép- és kelet-európai vendégországnak a fővárosait vettem alapul, és azon kezdtem el így dolgozni, hogy hogyan tudom ezeket úgy ábrázolni, hogy az vizuálisan megfogható legyen, akár egy helyzetbemutatás, vagy egy érzelem. Különböző módon kezdtem ezen dolgozni, de hogy az volt így a kulcs ennek az egésznek, hogy a négy fővárost vettem alapul. A négy pontot, ahol elhelyezkedik földrajzilag ez a négy főváros, azt vettem alapul, ezekre függőleges és vízszintes vonalakat állítottam, és ezeknek a metszés pontjaiból alakult ki egy olyan négyszög, aminek egy sajátos arányrendszere aránya van, és hogy ez az arány adta meg az egész sorozatnak az arányrendszerét. És akkor így valójában ezek voltak az alaphalmazok, és ezeknek az elmozdulásából jött létre, és ezeknek a vonalaknak a rajzolatából egy rátszerkezet, ami alapot ad arra számomra, hogy egy bizonyos sajátos formai arány és ritmusrendszerrel tudjam ezeket ábrázolni, és ettől lesz olyan négyszögletes ez az anyag. És hogy ez nem szögletes számomra, hanem sokszor használom azt is, hogy kerek szögletek, mert hogy a szögletes formákba a kerek formák kiskat is be lehet zárni. Ezek érzékenyé válnak, hogyha ha olyan kompozíciós formában jelenítem meg szín és formai kapcsolódással, hogy ezek így ellágyulnak, ezek az éles találkozások. Én ezzel fogalmazom meg így az én saját érzelmemet és a saját benyomásomat, ahogy átélek egy ilyen kölcsönhatást bárkivel, vagy elolvasok egy valamit, ami kapcsán úgy vannak ilyen összekapcsolásaim is, hogy ettől válik az én véleményem is, vagy meglátásaimmal is, hogy én azon, hogy ettől válik úgy emberi. Ez csak egy benyomás, olyan, mint mindannyiunk számára egy régi gyerekkori emlék, az sem olyan nagyon erős körvonala jelenik meg, hanem csak egy ilyen puha, valami jó valamiként. Sokszor ezt már nem tudjuk annyira úgy leírni, csak úgy körbeírni, hogy ez vajon mi volt, vagy mi lett, és ilyenkor behelyettesítjük. És a behelyettesítés az a legkönnyebb az, amikor szimbolikus formákkal és színekkel ezeket úgy társítjuk. És hogy ezek számomra is ilyen emlékeztetők, mert hogy nincs memóriám teljesen, így nagyon mindent elfelejtek, és hogy ezekkel így magam számára úgy tudok adni valami viszonyítási pontot, kapaszkodót, ez lehet, hogy egy hét múlva vagy egy év múlva teljesen más lesz. A négyszöglet alapja ez a vizuális nyelv rendszerre számomra olyan, mint egy beszélt bármilyen nyelv. Ugyanúgy a nyelvünk is folyamatosan alakul, a társadalmi változásokat, a technológiai változásokat, mindent illekövet, és hogy formálódik folyamatosan. Persze a gerince megmarad meg a lényegi része, de hogy így mindenhez így alakul. És ugyanúgy alakul a négyszöglet is így a különböző változásokhoz, az én és a környezetem változásaihoz.
1: És most úgy változtunk, hogy október 27-ig látható, tehát a négyszöglet 2026, a Kezdhetek folytatódni címmel Forrai Ferenc egyéni kiállítása az Artus Kortársat Művészeti Stúdióban. Ha már beszéd, ha már irodalom, ezúttal Bereményi Géza, Petri György, Nádas Péter és Kerényi Grácia, valamint Tóth Réka Ágnes egy-egy művének érzékeny geometriába transponálása van napirenden. Ez nem egyszerű és nem egyszeri kísérlet, ez következetesen illeszkedik, tehát legfrissebb állomásként az előző megállókhoz, amit a vezetőnek, a sofőrnek köszönhetünk, illetve hát a reggeli expresszorral beszélgetést is Forrai Ferenc tervezőgrafikusnak és képzőművésznek irány, tehát az Artus Kortárs Művészeti

Kezdjük gyönyörű hölgyekkel a reggeli Express főváros centrikus program ajánlóját, irány a 8. kerület, 5 Pacsirta utca, 5 Pacsirta szalon, ma este 6 óra, két gyönyörű hölgy, a duo Sera Saxofon Harfa duo, Razvaljájéva Anasztáziával és Szelejó Erzsébettel. A mai estén Bartók Béla és Claude Debussy művei mellett napjaink magyar zeneszerzőinek, Horváth Márton Levente, Hollós Máté és Virág András Gábornak is az alkotásai fölcsendülnek. Ez egyébként egy kortárs zenei sorozat része, amely idén már 10. évadával lépett, a sorozat házigazdája pedig Madarász Iván zeneszerző, a célja pedig, hogy a kortárs magyar zenét hozzák közelebb a közönséghez, még egyszer gyönyörűségekkel, vagyis hogy a duo Szerával, akik kamara koncerttel várják önöket az 5 Pacsirta szalonban, ma este 6 órakor. Aztán pedig csütörtök, az egyik legszebb helyszín a Rumbach utcai zsinagóga telik majd meg este 7-kor, Franz Schuberttel és az Osztrák-Magyar Monarchia zenéjével, az Omike és a Budapesti Fesztivál zenekar közös koncertje. Ez a zsinagógában, a Lauder iskola diákjainak előadásában, illetve hát a Budapesti Fesztivál zenekarral, Schuberttel, Eredit Salamonnal, és erdélyi népzenékkel, valamint még sok-sok nagybőgővel, cimbalommal, úgyhogy itt is érdemes már előre megtölteni csütörtökön este 7-kor a Rumbach utcai zsinagógát. Meg persze béke is kell a nagyvilágba, úgyhogy közös nemzetközi zongora este a világ békéért, illetve jótékonysági koncert a hajléktalanok szociális támogatására. A jó ügyért a koncert csütörtökön este 7-kor a régi Zeneakadémián, a Vörösmarty utcában élvezhető. Terítéken Chopin, Schubert, Bartók, ifjabb Johann Strauss, akik pedig elhozzák a békét gyönyörűen Clara B., Anna Maria Kyun, illetve Su Yeon Kim és az ő zongorájuk, úgyhogy önök is törekedjenek a békére. Aztán törekedjenek arra is, hogy egy pici nosztalgia beleférjen az életükbe. Ma este 6-kor a B32-ben, a Bartók Béla út 32-ben, ez egy galéria és kultúrtér, a mással hangzó sorozatban Török Ferenccel lehet beszélgetni, mi más lenne az apropó, mint hogy 25 éves a Moszkva tér. Úgyhogy Gréci Zsolt, Török Ferenc, egy kis nosztalgia, némi nemű csalamád és hamburger, meg minden, ami akkor még volt. És legyen még, nagyon jó szórakozást kívánunk minden programunkhoz, minden hallgatónknak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg oroszellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasz. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmunárult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Én is mindenkit a legnagyobb szeretettel.
1: Hát Tamás, bizony elég sok szó esett most rólatok, különösen egy rendkívül sikeres előadás kapcsán, amelyhez én is gratulálok, ez pedig a Furcsa Pár.
2: Igen, az 1965-ös születése óta mindig nagyon sikeres a Furcsa Pár, és azt nem is mondhatjuk, hogy számtalan, de számos nagy párosa volt Magyarországon is, utoljára például a Madách Színházban is, egy Szervéth Tibor, Gávölgyi János, és nem is tudom, hogy merészeltem, de amikor nehezen mennek a dolgok, és tavaly nagyon nehezen mentek, mert mintha ködült volna az országon, ami szerencsére aztán az áprilisi választások után felszállt, és megkönnyebbült szívvel, és mélyebb levegőket véve megyünk tovább az úton. Szóval, hogy akárhogy is, de hogy muszáj volt kitalálni valamit, hogy a nehéz helyzetet megoldjuk, és akkor az ember felvi a barátait, megkérdezi az Alföldit, hogy ráére, mondja, hogy majd tavasz végén ráérek, megkérdezi a Stolt, hogy ráére, ő is azt mondja, és akkor ebből a kettőből még nem gondol az ember semmi rosszra, de azt tudja, hogy ezt a két embert össze kell rakni valahogy, és akkor azt mondja, hogy egy két ember, két ugyanolyan nagy főszerep, mi volt ilyen, én játszottam egyet, amiben a Garas és a Hauman játszotta a két nagy főszerepet, mondja, hogy mi a persze, hát a Napsugárfiúk a Nél Szálmontól olvasom, de mondom, hát ez két halála előtt lévő ember. Mi köze még az Alföldinek, meg a Stolnak ez, és akkor tovább pörgettem a fejem, de mondom, van ennek egy, hát a film is milyen sikeres volt, abban is ketten vannak, a Furcsa Pár, persze a Furcsa Pár, elővettem az Őrként, elkezdtem olvasni, és fogtam a fejemet, úristen, de hát ez mondhatatlan, ez olyan öreg ez a szöveg, hogy bottal jár, ezt így nem lehet. Nem is tudom, hogy nincs belőle egy frissebb fordítás. Hát ezzel, amikor az Őrként lefordította, akkor még a Pál utcai fiúk korát éltük, Jegessel, meg Kintornással, meg nem tudom mi, ószeressel. Ez meg, most meg az AI-tól félünk, hogy 30-ra elpusztítja az emberiséget. Szóval itt minden megváltozott azóta. Ez a szöveg már nem él. És akkor megkértem a fiaimat, akik már eddig is sok jeles munkát tettek le az asztalra, hogy talán durálnák neki magukat. Neki is durálták, le is tették az asztalra, és akkor hirtelen már felszállt a köd, felszállt a füst is. Mondtam, hogy akkor ez az. És akkor lekötöttem őket a Furcsa Pár új fordítására, amit Puskás Dávid és Puskás Samu jegyez, és már jól vizsgázott, amikor én olvastam, akkor is jól vizsgázott, mert én rettegve viszem be az olvasópróbára a példányt, de hát még milyen jól vizsgázott az olvasópróbán, ahol egyébként furcsa módon mind a két színész egyszerre állt fel az olvasópróba végén, hogy de miért nem fordítva?
1: Pont ezt akartam mondani, így van, hogy Oszkár és Félix valahogy éppen fordítva adódott volna, de hát akkor ez volt benne a csavar.
2: Én azt gondolom, hogy ez a nagy találmány. Egyébként is azt mondják a színház csinálók, hogy 70%-ban eldől egy produkciós sorsa, amikor az ember szerepet oszt, hogy mi jön ki a produkcióból, de itt az volt a nagy tudás, nagy gondolat benne, amit persze előre nem fogalmaz meg az ember, csak tudja, hogy így kell csinálni, az volt a nagy gondolat benne, hogy ha magukat kell játszani, akkor persze próbálnak valamit így úgy, de hogyha olyat játszhatnak, ami tőlük idegen, vagy az árnyékuk, ha úgy tetszik, akkor nagyon bátran kezdenek el rajzolni, nagyon vastag ceruzával kezdenek el rajzolni, és ez nagyon jót tesz egy komédiának. És hát ez rendesen be is igazol.
1: Szóval sokkal jobban karikírozzák akkor a személyeket.
2: Úgy, és ez nagyon jót tesz egy ilyen komédiának. Úgyhogy remek új fordítás, remek színészek, mert ugye van a Kártya társaság is, a négy színész, a Martor Robi, a Magyar Attila, a Rada Bálint és a Mészáros András. Ők a Kártya társaság, és a két lány is, a Hermányi Marian és az Éva Lili, a Domonkos Éva Lili, ők a két lány. Így most már az egész szereposztást elmondtam, persze a Bagosi Levente csodálatos díszletébe, persze a Kovács Andi remek jelmezeiben is így adódott. Óriási sikere van, helyét is hálás szívvel gondolok mindenkire, aki ekkora érdeklődést mutat a darab iránt, de valóban úgy van, hogy Norvégiától New Yorkig mindenki ezt a darabot akarja látni, és ez nem vicc. Tehát onnan is hívni, hogy jövünk New Yorkból, és nagyon szeretnénk látni, de hogy nagyon hálás vagyok, hogy ekkora az érdeklődés iránta, és mindenkitől, aki most éppen a piac farkas törvényei miatt nem jut rögtön jegyhez, mert hogy a dinamikus árazás miatt valóban nagyon magasak a jegyárak az előadásra, de hát a kereslet kínálat törvénye ezt csinálja, de mindenkit arra biztatok, hogy nyugalom, azért egy-két hónap múlva majd lecseng ez a hiszti, és akkor mindenki meg fogja tudni nézni normális jegyárakkal. Ugyanakkor a Centrál Színház viszont, amióta a világ, azóta magad uram, ha szolgád nincs, tehát magunkra vagyunk bízva, minden lehetőség, amiket meg kell, hogy ragadjunk, hogy életben maradjunk egyszerűen, és most még egyáltalán nem tudjuk, senki nem tudja az országban, de nem tudjuk, hogy miből fogunk élni, mert nincs hirdetve új finanszírozási rend. Úgyhogy csak reménykedünk is, de nem tudjuk, hogy hogy lesz.
1: Majd megváltozik ez a helyzet. Az előadás minden esetre frenetikus, úgyhogy jól indult ez az év számotokra. Jövünk vissza Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával.

0: Az Intermezzo vendége Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója. Az előbb a fergeteges komédiáról, a Furcsa párról beszélgettünk, amelyet a nagy színpadon játszotok, de közben rendkívül sikeres előadásaitok vannak a kis színpadon is. Szóval a kis színpadnak azért van egy különleges tere, intim hangulata. Szóval egészen más megközelítésű történeteket tudtok ott bemutatni, amire hát bőséggel hajlandóak is vagytok.
1: Igen, szerintem az egyik legjobb színháztér Budapesten, tehát 185 olyan szék, ahol mindenhonnan egyforma jól látszik ez a remekbe szabott kis színpad, valahogy nagyon-nagyon jól sikerült ezt a 60-as években ott kialakítani, nagyon büszkék is vagyunk rá, örülünk is, de valahogy úgy alakult az elmúlt időkben, hogy az elemekkel kell küzdenünk, mert hogy az elmúlt öt évben, vagy az elmúlt években egyébként egy nagyon erősen és jól fölépített repertoár kezdett el repedezni, nagyon sajnálatos okokból is, fáradás okaiból is, és egyéb okokból is, és hirtelen elvesztettünk nagyon kedves társakat is, a Kállói Molnár Péter és a Scherer Péter is sajnos az elmúlt évben távozott, és nagy fájó szívvel emlékezünk rá, de ő hozzájuk is előadások kapcsolódtak, de más előadások is, az Oleana, a Mellékhatás, a Prime Face előadása is, mindegyik más-más okokból, de eltűnt a műsorról, úgyhogy hirtelen ez a remek és erős repertoárral bíró, és egyébként is remek kis színpad, hirtelen mintha kiürült volna, és bár öt előadást is elterveztünk, amiből a Balhé Atlasz bemutatója már lezajlott nagy sikerrel, a nézőművészeti főiskolásoknak a bemutatója, és most néhány nappal ezelőtt a David Ireland-nek az Ötödik Lépés című előadása is egy remekbe szabott, ötletként is remek.
0: Ugye és itt a is Scherer Péterrel kezdtük.
1: Igen, eredetileg a Pepével terveztük az előadást. Nagyon-nagyon erős és jó darab, éppen az a darab, ami a humorával, a fájdalmával, az összecsattanásával, tehát hogy nagyon erős drámai erővel bíró darab is, de ugyanakkor mégis minden küzdelmessége dacára úgy fejeződik be, hogy az ember élni szeretne, és ez nagy erénye daraboknak, hogy egy erős és megtisztító erejű előadás után az ember úgy mehet ki a színházból, hogy na de azért mégiscsak érdemes élni. És hát két remek

0: Ez a Martonról és a Vecsei H. Miklós játsszák. Igazából kevesebbszer tudjuk kitűzni, mint szeretnénk. Tehát én úgy látom, hogy most nagyon, hogy ezt a nézők is megérezték, ezt a komoly erényt, és nagyon szívesen vásárolnak rá jegyet. Ehhez képest kevesebb előadáson kitűzve belőle, de reméljük, hogy majd a 2027-es évben pótolhatjuk azt, ami idén nem olyan számosan jelenik meg a műsorban.
1: És ennek mi az oka? Időpont egyeztetés?
0: Nem, igen, tehát a Robi a nagy színpadon is nagyon sokat játszik, és ugyan az elsőbséget élveznek a nagy színpadi kitűzések, és hát a Vecsei H. Miklós, a Has is ről is elmondható, hogy egy elfoglalt színész minden tekintetben, úgyhogy így nehézségek adódnak, de látszik az érdeklődés a darab iránt, és ezt reméljük, hogy a december 11-én bemutatandó új kis színpadi bemutatónk is, ami Alföldi Robert rendezésében a híres Patrick Marber darab, a Closer lesz, a színház jeleseinek közreműködésével Ágoston Kati, Martinovics Dorina, Fehér Tibor és Schmidt Zoltán fogják játszani a négy szerepet, a két párt. Úgyhogy erre is nagyon készülünk, és nagyon bízunk benne, hogy ez hasonlóképpen majd jól fog elsülni, de közben már Sejúci is beköltözött hozzánk a Ragyog Shirley című előadásával, és hamarosan felgördül a függöny, a Szinetár Dóri, a világ legjobb színdarabja, legyen ez Omen című előadására, amit Újmészáros Károly rendez.
1: És ugye ez mind a kis színpadon.
0: Ez mind a kis színpadon.
1: Lesz majd látható. Szeretitek ti ezt a helyet? Ezt a teret.
0: Én nagyon kedvelem. Én magam utoljára a Bizonyítás körvonalai című előadást rendeztem ott. Akkor is nagyon, nagyon jó volt ott dolgoznom, vagy ott dolgozni. Most küzdünk azért, hogy a nézőnek kedve legyen újra visszatérni a kis színházba, de nagyon reménykedünk is benne, hogy ez a kínálat, a repertoárnak ez a megújítása majd megteszi a magáét, és újra vastag sorokban, tömött sorokban térnek vissza a nézőink.
1: Csak úgy, mint ahogy a nagy színpadon történik mindez. Jövünk vissza Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat, veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Nagyer Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs arra garancia, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a MER rák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a MER rák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temún árult egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos maradandó retina sérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai elérhetőek a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek még kötfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte borongós napos idő lesz. A hajnali 2-8 fok után napközben 12-17 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Puskás Tamás, rendező, a Centrál Színház igazgatója. Az Ötödik Lépés című előadásról, Tamás, az előbb már ejtettünk néhány szót. De tudod, ez az előadás, ez nagyon mai. Tehát, hogy nagyon a mai kort mutatja be, a mai társadalmat, két olyan emblematikus figurát, akikkel mi magunk is találkozhatunk.
1: Generációs darab. És mint ilyen valóban nagyon mai probléma, a generáció nagyon mai problémája, hogy előbb a furcsa párral kapcsolatban megjegyeztem, hogy az 1965-ös örkényfordítás az még egy másik világban született. Akkor, amikor még valóban az 1902-ben bemutatott Molnár Ferenc, vagy megírt Molnár Ferenc Pál utcai fiúkjának a világa volt még mindig, mutatis mutandis, tehát egy kis változtatásokkal, de valójában még ugyanaz a világ. Lovaskocsik voltak, meg jegesember volt, meg Verkli volt, meg törökméz, meg ilyenek. És azóta tényleg nagyon nagyot változott, és egyre sebesebb változással változik a világ. És ami régen még lehetséges volt, hogy a változatlannak tűnő világban megszerzett tapasztalatokat az előjáró generáció még tovább tudta adni, még tudta valóban némi bizonyossággal tudta mondani a jóról, hogy jó, és a rosszról, hogy rossz. Ez ma nem működik. És pont ennek a különös feszültségéről és fájdalmáról beszél, hogy miközben a fiatal generáció tagja, ugye itt egy anonim alkoholisták társaságában találkozik össze a fiatal, az alkoholizmussal szakítani akaró fiatalember és a segítője, ha úgy tetszik, aki már túl van ezen, és 25 éve győzelmesen megbirkózott ezzel a problémával, és ő volna a segítője, akinek vezetnie kéne az úton, és meg kéne tudni neki mondani, hogy mi a helyes, mi a jó, merre menjen, mit tegyen, mit ne tegyen. És el is várja a fiatal, hogy ezeket a útmutatásokat. Szeretne is támaszkodni rájuk, de valamiért érezzük, hogy ez nem megy, és egyre inkább kiderül, hogy bár az idősebb is azt gondolja, hogy ő tartozik ezekkel, és hogy ő tudja is, hogy mit kell csinálni, de valójában egyáltalán nem képes segíteni, és egyáltalán nem képes különbséget tenni helyes és helytelen, jó és rossz között, és teljes mértékben ő maga is kiszolgáltatottja annak a bizonytalanságnak, ami ennek a kornak a sajátja. Éppen a sebesség miatt is, az állandó változás miatt is, és bármi nehéz, mert az ember szeretné azt hinni, hogy öröktől fogva való a jó és a rossz kőtáblája, és amit egyszer leírtak, az úgy van, de valójában meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy jót és rosszat az emberek saját maguk főznek ki. Tehát, hogy egy állandó társadalmi párbeszéd, vagy társadalmi igazodás, vagy igazítás, vagy megbeszélés tárgya, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk rossznak, és ez állandóan változik. Tehát, ha úgy tetszik, rajtunk múlik a mi felelősségünk. Nem Mózes hozza le kőtáblán a hegyről, hanem mi beszéljük meg, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk rossznak, de egy ennyire gyorsan változó világban az előjáró generáció, akitől elvárná az ember, hogy a tapasztalatai alapján tegyen tanúbizonyságot, nem tud segíteni, és ennek a káoszáról, ennek a küzdelmességéről van ez a darab nagyon nagy erővel, és ugyanakkor mégis a darab kifutása, vagy a katartikus pillanat utáni befejezése, az mégis azt sugallja, hogy van mód az összekapaszkodásra, és hogyha ugyanabban a bajban vagyunk, és mindenki ugyanazzal a küzd, akkor annál inkább fiatalabbaknak, és idősebbeknek, előjáróknak, és követőknek össze kell tudni kapaszkodni. De azt gondolom egyébként, hogy a furcsa pár is furcsa módon, és ez Magyarországon most nagyon aktuális szerintem tanulság, hogy együtt kell, tehát hogy miközben a furcsa pár nevettető története két felvonáson keresztül azt mutatja, hogy mennyire képtelen az igyekezet arra, hogy összehangoljuk a lépéseinket, a közben a darab mégiscsak odafut, és ez a sugallata a végén, hogy minden nehézség dacára, és az igyekezet abszurditása dacára mégiscsak együtt érdemes. Mm. És ez az együtt érdemes, ez ma Magyarországon szerintem nagyon fontos és tanulságos mondat.
0: Mind a két darabban valahol jelen van az esendőség, az emberi esendőség, és az, hogy nincsenek fekete-fehér jellemek, hanem mindenki sokféle hiányjal küzd, és hogy valójában, ugye most visszatérve az Ötödik Lépésre, hogy a segítő is elképesztően sok traumát hordoz magában, árnyalt a a jellem a színpadon.
1: Hát igen, de a jó színdaraboknak ez sajátja. Tehát, tehát vértbe öltözött vaslovagok küzdelmel kevésbé.
0: Na jó, de az, hogy maga a segítő, hogy milyen esendő, hogy milyen érzékeny, hogy mennyire megmutatkozik az, hogy ő mivel küzd, azért igen. Ez nem annyira.
1: Így jól mondta. Lehet velük menni, hiszen mi magunkat is törékenynek és esendőnek éljük meg, és ha ilyet látunk, persze ahhoz is vonzódunk, amikor Unkász és Csingacsguk a példa előttünk, vagy a, nem tudom, az Egri csillagokban a Dobó István vagy a Gergely. Tehát, hogy persze szeretjük a hősöket is követni, hogyha egy módon rá, de azért azzal nagyon tudunk menni, amikor a magunkéhoz hasonló esendőség az, ami előttünk áll, és az ő küzdelmét láthatjuk, mert nagyon magunkénak érezzük ezeket a küzdelmeket.
0: És hát zseniális a két színész, tegyük hozzá.
1: Igen, hát ez szép szó.
0: Jövünk vissza Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával.

0: Az Intermezzo vendége Puskás Tamás, rendező, a Centrál Színház igazgatója. Tamás, finoman szólva is erőteljesen indult az évad számotokra. Mi az, amire most készültök, hiszen azért nagyon sokszor, amikor beszélgetünk, az az érzésem, hogy ti küzdötök sokat egy-egy darab megvalósításáért, jogaiért, tehát mentek utána. Szóval nem olyan egyszerű pálya ez.
1: Hát mert nem tévedhetünk. Tehát, hogy legalábbis nagyon veszélyes tévednünk. Az elmúlt év nagyon jól bizonyította, hogy a tévedések azok nagyon gyorsan megbosszulják magukat. Tehát, hogy nagyon gyorsan kerülünk olyan helyzetbe, akár sajátunk a tévedés, akár kívülről jön ránk, vagy külső csapás ér minket, de hogy mi nagyon megszenvedjük. Tehát, hogy a darab kiválasztása az egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, nagyon nehezen szűjjük meg, hogy mi a következő darab. De néha sikerül, és így aztán bár fájó kimondani, hogy 20 évvel ezelőtt sikerült egy Woody Allen darabot, a Central Park West, a New York-i komédiát behúznunk, ami azóta már a 300 előadáson is túl van, és még a mai napig is játszunk nagy sikerrel, Rudolf Péter, Bástyúli, Nagy Kálozi Eszter és jó magam. Most éppen a Hermányi Marian a sokadik lány, aki az ötödik szerepet játsza benne. És aztán is volt egyébként egy 56-os magyar témájú darab, a Semmi Pánik címen adtuk, de azt hiszem, hogy az angol címe valami, ez a víz nem iható, vagy valami Don't Drink the Water, vagy nem emlékszem pontosan, de valami ilyesmi volt a címe. Érdekes módon ez az 56-os Budapesten játszódik, és az angol, amerikai nagykövetségen, és a Mincentinek is egy kifigurázott alakja fellép benne. Annak idején, amikor mi ezt bemutattuk, és szintén sok évig nagy sikerrel játszottuk, abban az időben a közel-keleti dolgok voltak inkább veszélyesek, úgyhogy mi valamiért közel-keleti közegben játszattuk az előadást. De aztán most a tavalyi november meghozta az újabbat, hogy már házi szerzővé avanzsáljon nálunk a Woody Allen, a Tiszta Őrület című darabját mutattuk be, Partinor, Hevér Gábor, Balla Eszter, Martinovics Dorina és Ódor Kristóf főszereplésével. Azért bizonytalankodtam itt a Kristófnál, mert eredetileg a Szabó Kémmel Tamással mutattuk be, aki viszont most elment a színháztól, tehát kénytelenek voltunk átosztani. És láss csodát, most jön a negyedik Woody Allen darab, Dupla vagy Semmi címmel, a darab fordítója, átdolgozója és rendezője csinált egy egyfelvonásos estét a két egyfelvonásosból. Ellenállhatatlanul vicces darab. Lehet mondani, hogy a Woody Allen általában nagyon vicces, de ez a két egyfelvonásos, főleg így összefűzve egy estévé, ez igazán sokat tudó, és nagyon... Én beálltam kétszer eddig, rendelkező próba szinten tartanak, hiszen most még egy hónap múlva lesz csak a bemutatója, de már most is nagyon sokat göcögtem ott hátul magamban a sötétben. Tehát, hogy nagyon ellenállhatatlan butaságok történnek benne. Kedveljük a Woody Allent, így aztán most már negyedik alkalommal is nagyon kedveljük, és örülünk neki, hogy az ő tehetsége és a történetei ilyen vonzóak az emberek számára. Úgyhogy azt reméljük, és úgy látszik, a jegyelővételen is látszik, persze a cím se rossz, Dupla vagy Semmi, Woody Allen, Dupla vagy Semmi, és a benne szereplők is remekek, úgyhogy Hajdu Steve, Magyar Attila, Partinóra, Hevér Gábor, Szécsi Bence, Pálfi Kati, Hármányi Marian, azt hiszem most nem felejtettem ki senkit, úgyhogy szintén remek csapat készülődik, durálta neki magát, és november 13-án lesz ennek a bemutatója, és nagyon-nagyon sokat remélünk tőle. Jók ezek az agymosó vígjátékok, tehát, és nagyon fontos szerepük is van. Szeretjük őket, humorban nem ismerünk tréfát, mondta valami nagy magyar, már nem emlékszem pontosan ki volt, de hogy szeretem ezt a mondatot. Mi sem ismerünk a humorban tréfát, a legjobbakhoz nyúlunk, és a legkomolyabb ambíciókkal állítjuk őket színpadra. De ha már a új bemutatók, vagy a tervezett bemutatókról beszélünk, akkor hadd legyek egy kicsit most misztikus és homályos, mert a 2027-es évben a 2022 című kísértett történetünk után egy még keményebb kísértett történettel próbálkozunk, de nem mondhatom még meg a darab címét, annyit elárulok róla, hogy 2007-ben a Netflix bemutatta ezt a filmet, és utána nagy siker miatt még 3 folytatással is adós maradt, vagyis nem maradt adós, mert megcsinálták, de hogy 3 folytatásra is kötelezte jött a nagy siker, és ezzel a darabbal fogunk jönni, ezt Londonból hozzuk, hasonlóképpen sok máshoz, mégpedig egy replika előadás, tehát az angolok fogják színpadra állítani. Kísértett történet szintén, és amiről az ember nem gondolná, valóban áll a mondat, hogy csak erős idegzetűeknek, mert olyat sikerült megvalósítani a színpadon, amire azt gondolná az ember, hogy csak a film, csak a vágás technikája, amit csak a film a vágás technikája tesz lehetővé, de nem, a színpadon is lehet olyan helyzeteket és olyan pillanatokat kreálni, amitől az ember azt mondja, hogy ez lehetetlen, és rendesen meg is remek tőle. Szóval ez az előadás. Én azt gondolom, hogy itt egy piac, én azt gondoltam a 2022 bemutatása után, hogy itt van egy piaci rés, tehát valamiért Magyarországon ezek a pszichothrillerek, vagy ezek a ijesztős darabok, ezek nagyon kicsi számban fordulnak elő, nem sok példa van rá. Annál inkább Angliában ott nagyon-nagyon kedvelik az ilyen darabokat, ezeket a borzongató és ijesztés darabokat. De én azt gondolom, hogy volna erre kedv meg igény, de akárhogy is. Én láttam ezt a darabot, és egy remekbe szabott két óra ez a történet, aminek remélhetőleg a következő héten aláírásra kerül a szerződése, és akkor már a címével együtt is mondhatom, hogy mi a címe.
0: Ha nem kell ennyire misztikusan fogalmazni.
1: A kezdőbetűt elárulom, P betűvel kezdődik az első szó, és A betűvel a második, ebben hát bárki kitalálhatja.
0: Bárki nem biztos. Tamás, szóval akkor kísértet járt a helyig. Igen. Lesz majd a Centrál Színház. Én nagyon sok sikert kívánok nektek a komolyabb előadásaitokhoz is, ahol nagyon mély témákat feszegettek, és hát ezekhez a fergeteges játékokhoz is, hát nem beszélve a szellemekhez, ugye?
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szívesen jöttem, jövök máskor is.
0: Gyere! Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója volt a vendége.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos, felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. A közpénzügyi területre Ötvöst Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. A pára és kötvoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a 10-es főúton Solymártól befelé, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Ma reggel 8 órától Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot, mert folytatódik a felújítás, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, ezért lezárták a külső sávot. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt minden kedves Nyitány hallgatónak október 13-án, de ez a 13-a az nem olyan szerencsétlen 13-a. Nincsen péntek, úgyhogy a szám misztikával ma viszonylag keveset törődünk. Itt a háttérben az angyalföldi 13. kerületi zajokkal még kevésbé, inkább sok-sok zenével, okossággal, beszélgetéssel invitáljuk önöket, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból. A ma délelőtt ugyanis szerintem főleg erről szól. A reggeli expresszben például a cigánykultúra sokszínű világa elevenedik meg, amikor a Duna Művész Együttes új előadására invitálunk mindenkit október 15-én, 16-án, aztán decemberben, aztán reméljük, hogy ország és Közép-Európa szerte élvezhető, látható és gondolkodható végig a Romengi Fáca, vagyis hogy a Cigányok Arca című produkció a Duna Művész Együttestől, Juhász Zsolttal, aztán a Duna Művész Együttessel, a Göncöl zenekarral. Az biztos, hogy én a rendkívül okos Farkas Tamással beszélgethetek, nem csak koreográfiáról, meg nem csak néptánc pedagógiáról, hanem egy picit bővebben beletekintve, hogy itt a 21. században a vérzivataros idő, tudok én még sztereotípiákat mondani, szóval, hogy mi a mi dolgunk, vagy hogyan kell hallgatnunk, hogyan kell néznünk a velünk együtt élő, dolgozó, lélegző romákat, cigányokat, és hogy ne csak a Tabán Tánc Együttes Békés Csaba vezetője legyen Farkas Tamás, hanem valami sokkal több. Éppen ezért a benne rejlő szociológust is előhívtam. Aztán pedig ellátogatunk, ugyebár az ezerszer áldott és megvert Józsefvárosba, de tényleg a legmélyére, úgyhogy a Bér Kocsis utcában a Triola Színház és Kávézó lesz a helyszínünk, ami új helyszín. Idáig programokkal ne nagyon keresik, de érdemes már interneten keresni, tehát, hogy megvan. Komoly zenétől a színházi előadásokig sokkal több műfajjal, mint ezt gondolnánk. Ez egy színház is, egy kávézó is. Van beszélgetés, van monoopera, és persze, hogy van részemről beszélgetés Krisztofori Ferenc opera énekes zeneszerzővel, magánének tanárral, aki egyébként apukája, vagy ilyen gondozója ennek a Triola Színház és Kávézónak, amiben, még egyszer mondom, sok irodalom van, sok beszélgetés van, és sok zene van, úgyhogy biztos, hogy 8 óra után érdemes velünk tartani, hogy megtudjuk, hogy miért érdemes. Na hát, csak ismétlem magam, valahova a Rákóczi téri csarnok környékére ellátogatni. Aztán ismét a Múzsa rovatban Pelsőci Réka lesz a vendégünk, hurrá, hurrá, hurrá, már régóta vártam, és vágytam arra, hogy vele beszélgethessek. Egyrészt, mert újdonás tiszt, hogy Latinovics Színház új művészeti vezetője, ez van szerintem a névjegy kártyáján, de hát van egy Ágytól Asztaltól című zenés vacsora színházi est is, ami az Orfeonban látható, úgyhogy színház, meg egy kis edukáció, meg mondjuk a Cyrano de Bergerac, ami elnyerte a Városmajori Színházi Szemmel legjobb nagyszínpadi előadásának díját. Ez volt az legutóbbi budaörsi rendezése, szóval művészetről, meg szépségről, ezen a szép hangon, ami van Pelsőci Rékának. Beszélgetünk, és közben felidézzük az őszt, megidézzük az őszt, megünnepeljük az őszt, meg néhány furcsa névnapot. És egyébként is szerintem könnyedség és nyugalom legyen, és maradjon ez a mi jelszavunk október 13-án is, ez a klasszik nyitány. Jöhet a kávézás, jöhet a szellőztetés, locsolni sajnos még mindig érdemes azokat a növényeket, amiket még locsolni kell, a gyerekek pedig készüljenek föl arra, hogy a szülők szeretik őket. Ez a legfontosabb, meg tornacuc, meg rajzfelszerelés. Szóval klasszik nyitány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés pedig gondolatgyönyörűséget jelent. Hát persze, hogy az októberről, az őszről beszélünk, és persze, hogy sokat szóra idézzük fel, és kérjük meg önöket, hogy olvassák el magukban, hangosan, gyerekek előtt énekelve. Juhász Gyula október című versét. Több van ebből, mármint, hogy ő több október című verset is írt. Ez a fény arannyal öntözi. Még kezdetű, ami egyszerűen gyönyörű, és tudom, hogy beszéltünk már róla, de hát a magyar impresszionista természet líra egyik legszebb alkotása, hogy tényleg akkor most érettségi tételes legyek. Szóval a mulandóság békés, melankolikus szépségét ragadja meg, de egyszerűen amit megragad, az gyönyörű. Tudom, Verlentől is van, ő szúrja zsong, tessék elolvasni, azt is talán szerintem Juhász Gyulától, vagy meghallgatni Orbán Boritól, franciául, énekelve. Gyönyörű, szóval Juhász egyedi hangvétele, a természet őszi változásai, amit láttunk volna, hogyha nem ilyen klímaváltozás lenne, és nem az egész nyár már őszbe borultan barna, sárga és száraz lenne. Szóval egy régi természetben ez a lírai én belső lelki állapotának tükre, mármint a külső, és tényleg impresszionista képek vannak benne, és tényleg van egy pici mulandóság benne, de hát a gyerekek kedvéért ilyet nem mondunk. Van fény az alagút végén, és megszépül csöndesen az egész mulandóság. Ezt nem kell komolyan venni, mármint, hogy ezt megbeszélni a gyerekekkel, de jó elolvasni. Tehát Juhász Gyula, október, nem is tudom, mit vegyek ki most belőle. Ja, hát persze, hát ami a természethez köthető. Venyige lombja pirkad, és megszépül csöndesen az egész mulandóság. Akkor maradjunk itt a végénél. De nincsen vége. Egyrészt marad önökkel a Klasszik Nyitány, másrészt marad önökkel az ősz. Hát sajnos eső nélkül, de itt van. Tessék élvezni, tessék szeretni. Nem is olyan nehéz. Könnyedség és nyugodtság. Ez a Klasszik Nyitány.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perckor a MIPA színpadára, illetve az elé invitáljuk Önöket. Cigányok arca címmel mutatja be legújabb produkcióját a Duna Művész Együttes, amely tánc, zene, költészet és látványos színpadkép együttesével idézi meg a Kárpát-medence és picit távolabb cigányságának gazdag és sokszínű kulturális örökségét. Az előadás a roma közösségek sajátos világát, szenvedélyét, életszeretetét és társadalmi viszonyrendszerét állítja középpontba majd tehát október 15-én és 16-án, aztán decemberben is, aztán a MIPA-tól távolabbra is, aztán rájövünk, hogy milyen okos beszélgetni, és milyen jó beszélgetni nekem legalábbis Farkas Tamással, koreográfussal, néptáncpedagógussal, örökös aranysarkantyús táncossal, de hát legfőképpen értő, okos és szenvedélyes emberrel. Jöjjön tehát Farkas Tamás itt a Reggeli Expressben.
2: Cigányok arca című előadás egy nagyon komoly betekintést kíván nyújtani a romák életébe. Nem csak kulturálisan, hanem szociológiai szempontból, társadalom történelmi, történeti szempontból. Egyetemesen próbáljuk kezelni az írországi sátras cigányokat, a Svájcban élő jenis romákon keresztül, a II. Világháború alatt Transznisztriába menekített kálderás cigányokon át. Azt a sok esetben tragikus, drámákkal teli életet, egy paradox helyzetbe állítva, viszont azonban egy nagyon gazdag, színes, különleges, páratlan szellemi kulturális örökséggel néz szembe. Felhasználjuk ebbe az előadásba a kismagyarországi, erdélyi, felvidéki roma tánckultúrát, zenekultúrát, hangszeres és vokális népzenét, úgy, hogy minden jelenet foglalkozik valamilyen szinten romákat érintő problémákkal. Az előadásban nekem 20 perc jutott, az előadás rendezője Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője. Az én témám a kirekesztettség, a társadalom periférián való élet, a mély szegénységben élő romák társadalmi megkülönböztetésének jegyei, békjók, megbélyegzés, underclass jelenség. Ezeket próbáltam 20 percbe belefoglalni, Küküllő mentén, tehát az Erdély egyik legmeghatározóbb aldialektus területéről származó roma tánc folklórral, zenével, énekkel, valamint Farkas Franciska roma származású színművész színpad jelenlétével. A helyzet az, hogy annyira sztereotíp gondolatokkal vagyunk terhelve, ugye? Akár a romák kapcsán is, és pont ez az egyik legfőbb célja ennek az előadásnak. Nem felolvas, nem felmutat, nem bemutat, hanem sokkal mélyebbre megy, és pont ezért van szükség Farkas Franciskára, aki teljes önreflexiót tanúsítva a színpadon, önmagából kiindulva beszél, több százezer, ismétlem, Írországtól, a kanadai Kanadában, Hamiltoni piacon áruló Gábor cigányoktól keresztül a szülőföldön Békés megyei roma családok nyelvén át a saját problémáikról. Hál' Istennek Juhász Zsolt és az alkotótársai is, Fundák Kristó felesége, Fundák Kaszai Lili és jó magam is, próbálunk mindig gondolkodni, gondolatokat társítani a tánc a mozgás mellé, olyan mozgásinvenciókat, mozdulatokat, organikus formákat kitalálni, melyek sok esetben eszközként használják fel a táncot, és gondolatébresztő üzenetekkel, mondani valóval, az éreztetés, a sejtetés művészetét használva a néptánc nyelvén bemutatni és elgondolkodtatni a nézők. Olyan asszociációs képeket kialakítani bennük, melyek segítségével napokig, hetekig, hónapokig akár őrlődnek, gondolkodnak bizonyos színpadokon, a színpadon látott szimbólumokon, amelyek bízunk benne, hogy jobbá teszik a világot, és gyógyítják a nézőtéren ülő közönséget.
1: Nem fogom kikerülni a kérdést. A közönség az nem lesz roma? Vagy ez romáknak is szól? Hogy kell elképzelnünk ezt a halmazt?
2: Biztos, hogy romáknak is szól az előadás, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok cigány származású embernek tudunk adni ezzel a műsorral. Olyan szövegrészletek, olyan hangulatok jelennek meg, amely azt gondolom, hogy kulturálisan, inkubátor programként akár még egy változásra való törekvésnek a kiinduló pontja lehet. Bár ahogy a műpának a közönség bázisát ismerem saját tapasztalatomból, azért nagy részben nem romák látogatják az előadásokat. A legtöbb Duna Művész Együttes által készített és gyártott előadás mindig tájolásra indul. Nem csak Magyarország határain belül, hanem a Kárpát-medence nagy színházait, településeinek művelődési házait is felkeresi az előadás. Ez pont egy olyan műsor, amely szűkíthető, bővíthető, átalakítható, és nagyon jó lenne, hogyha a vidéki roma, a határon túli cigány közösség is megismerkedne ezzel az általunk egyetemes nyelvként apostrovált műsorral.
1: Nem fogom kihagyni az én veszőparipámat, az edukációt. A tánc önmagában elég? Van annak akkora ereje, hogy lelket is, agyat is érintsen?
2: Biztos igen, hiszen az egykori anyaföldjén a néptáncnak, a mikroközösségben, a paraszti kultúrának a szegmenseként valójában maga a tánc is oktatott. Maga a táncnak volt egy edukációs jelentősége. A vasárnapi táncok egy lenyomatai voltak a gyerekek, a fiatalok számára az életről, a párválasztásról, a társadalmi viszonyokról, a ranglétrán elhelyezkedő kapcsolódási pontokról. Azt gondolom, hogy igen, a tánc maga önmagában lehet oktató jellegű. A nyitottság felé nyissa minden néző a szívét. Tehát pont az a cél ennek az előadásnak, ahogy korábban is fogalmaztam, hogy ledöntsünk bizonyos falakat, bizonyos sztereotíp gondolatokat, rácsokon menjünk keresztül, és kizökkentsük a komfortzónájukból a nézőket, akiknek valószínűleg van egy elképzelésük a romákról. Mondok egy egyszerű példát, szövegeket válogattunk együtt Farkas Franciskával, és az egyik szöveg következőképpen szólt, nagyon sokan azt gondolják, hogy a cigányoknak nem fáj annyira egy pofon, mint egy nem cigánynak. És sorolhatnám azokat a megdöbbentő szavakat, mondatokat, melyek például az Öt Roma Monodráma Válogatás című könyvben jelent meg. Nagyon sok ilyen szöveget használunk, próbálom én is a székbe, a fotelbe a nézőt szögezni, és talán szembesíteni a saját sztereotíp gondolkodásával.
1: Szembesít, gondolkodtad, de azért persze gyönyörködtet is, tehát majd a Cigányok Arca című produkció a Duna Művész Együttessel, meg persze a Göncöl zenekarral október 15-én, 16-án, és keressék majd később nem csak a MIPA-ban, hanem országszerte is magát a műsort, az előadás a roma közösségek sajátos világát, említett szenvedélyét, életszeretetét, és a sajnos csak szőrmentén végig taglalt társadalmi viszonyrendszerét állítja középpontba, akivel beszélgethettem. Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg menjenek el, gyönyörködjenek, gondolkodjanak, és ha tehetik, akkor táncoljanak is a MIPA-ban, a Cigányok Arcán.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Jöjjön most a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója titkokkal, szépségekkel. A zongora játék titkai könyvben mutató a Zeneakadémián. Hogyan kapcsolódik össze a hangszeres technika, a test működése és a zenei kifejezés. Október 15-én holnap után 11 órától a Zeneakadémián mutatják be Sándor György világhírű zongoraművész és Bartók tanítvány a Zongora játékról című könyvének magyar kiadását. A kötet a zongorázás számos gyakorlati kérdését tárgyalja az anatómiai alapoktól a felvételekkel járó stressz kezeléséig. A Várkonyi Judit vezette beszélgetésen a Würcz Klára zongoraművész és dr. Farkas László fordító idézi fel a szerző Sándor György munkásságát, a programot pedig Bartók Béla szvittjének előadása egészíti ki. A rendezvény ingyenes, de azért előzetes regisztráció szükséges, az időpont pedig még egyszer, október 15-e, 11 óra a Zeneakadémián. Plakátok és rajzok. Árendás József tervező grafikus kiállítása. Ő a kortárs magyar plakát művészet egyik meghatározó alakja. 80. születésnapja alkalmából rendezik a nagyszabású kiállítást a Műcsarnokban. A Plakátok és rajzok című tárlat nem a teljes életmű bemutatására vállalkozik, hanem egyfajta sűrített retrospektívként. Árendás csaknem 6 évtizedes pályájának legfontosabb korszakait és visszatérő motivumait járja végig. Maga a kiállítás három nagy egységre épül, az 1970-es évek filmplakátjaira, az 1983-tól meghatározóvá váló színházi munkákra, valamint az utóbbi évtizedek autonóm konkrét megrendeléstől független plakátjaira. Egyébként árendás munkái között olyan ismert filmek plakátjai szerepelnek, mint Fellini Országúton című alkotása, a Cséplő Gyuri, a Hülyeség nem akadálya, Ragtime, vagy akár a Popeye. A Műcsarnokban látható kiállítás november 22-ig várja tehát a látogatókat plakátokkal és rajzokkal. És a közelben a Városligetben pedig ne felejtsék el, mostantól három hétvégén keresztül tök jó fesztivál, ami nem csak jelző, hanem egy növény is, tehát varázslatos világ elevenedik meg a Városligeti műjégpályán. Tényleg a tököké, az őszi élményeké, a zenéjé, és a felejthetetlen családi pillanatoké lesz a főszerep. Csak keressék a hatalmas vidámparkot, a tök faragó művészeket, a tök festést, a különleges őszi dekorációkat, tök installációkat, és a mesés fotópontokat, de nyilván megtalálják majd, mert oda vezet mindenkit az őszi hangulat, a színes falevelek, a szalmabálák, a ragyogó fények, tökök minden mennyiségben, egy gyönyörű őszön a Városligetben. Minden programhoz jó étvágyat, és persze jó szórakozást kívánunk.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben napos, gomoly felhős idővel indul a nap, számottevő csapadékra nem kell számítani. A kora reggeli órákban a hőmérséklet 7 Celsius fok körül alakul a térségben, miközben az északias szél többfelé élénk lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 30 km/h. A hűvös csípős hajnal miatt ma reggel mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni, egy bélelt őszi kabát, egy puha sál és egy zárt cipő garantálja majd a komfortos indulásunkat. Az éghajlati feljegyzések szerint ebben az időszakban már előfordultak talajmenti fagyok a térségben, így a mostani 6 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Legyen szép a reggelük, hamarosan újra jelentkezem.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány október 13-án, kedden reggel, picivel 3:48 után, amikor már mindenki készülődik, akinek kell, amikor már mindenki megitta a kávéját, akinek kell, amikor már a szellőztetésen, hát még nem kell túl lenni, de azt ejtsék meg, és ez is általában kell, meg az is kell, hogy beszéljek egy picikét a névnapokról, bár a szokásos kis vesézésem most rövid lesz. Ede és Kálmán névnapunk van, Eduardok, Edvártok, ugyancsak tessék figyelni, ez egy angol szász eredetű férfi név, birtokot, vagyont, őrzés, védelmet jelent, és Edvárda néven is létezik, mármint, hogy létezik női változatban. A Kálmánokat pedig csókoljuk, maradék életben maradt jelleggel, tényleg ezt jelenti török eredetű a szó. Aztán van néhány nagyon, nagyon szörnyű időpont és évforduló, amit föl kell idéznem. Egyáltalán nem szörnyű, csak szerintem vicces, hogy országgyűlés kezdődik, de egyáltalán nem belpolitikával foglalkozom, hanem 1505-tel foglalkozom, amikor a Rákos mezőn indult egyfajta országgyűlés, és ott beszélték meg a dolgokat. Hát nyilván sok-sok lóval és hasonlókkal, és egyáltalán nem véletlen, hogy az állatokat említem. Egy szerintem rendkívül gonosz és elítélendő dátum 1987, Perzsa öböl. Az Amerikai Egyesült Államok először vett be delfineket háborús célokra. Nem azért hoztam ezt föl, mert hogy ez ilyen pozitív dolog lenne. Nem, az állatokat nem használjuk ki, hanem szeretjük. Erről viszont eszembe jutott egyrészt a fiatalkorom, másrészt meg egy jó könyvespolc. Amit ajánlok, az az Állati elmék című Robert Merle könyv. Ebben is van katonai célú kutatás, és ebben is vannak delfinek. Az idősebbek kedvéért akkor most pedig végre megmagyarázom, hogy az a faszappan, amiért az emberek kimentek Bécsbe, meg jaj, de jó, hogy behozták, az miért faszappan? Nem faszappan, hanem fászappan. Az Állati elmék főszereplője ugyanis fá és fi, egy fiú és egy lány delfin, és azok a bizonyos hullámok azon a szappanon. Most nem tudom, hogy marketingileg tönkre vágtam el a rádiót vagy magamat, szóval, hogy ezt idézik. Nagyon messzire jutottunk, de hát nem kell messzire menni, hogyha Glatz Oszkár festő nagyságát kellene taglalni, illetve elérni az ő műveit. Ugyanis Glatz Oszkár Pesten 1872-ben született ezen a napon. Érdemes pályája csúcsán a Nagybányán megfestett képeit megkeresni, a borustájat mondjuk, vagy hogyha a Nemzeti Szalomban, a Műcsarnokban elérhető képeit kell keresni. Én most nézem gyorsan, a Dombos őszi táj, igen, a Menyecske, igen, a Nógrádi paraszt Menyecske, ez is elérhető volt szerintem az én történelem könyvemben, és hasonlókban, tehát nem tévesztendő össze egy másik Glaccal, de most tényleg nem fogok itt összekeverni semmit. Inkább azt mondom, hogy Dajka Margit születésnapja van. Ez pozitív dolog, az azonban kevésbé pozitív dolog, hogy mostanában nem tudunk mit kezdeni ezzel a mobil mániával, mármint mobiltelefon mániával. Minden mobiltelefon elfúj ma egy gyertyát, mert ugye Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat, tehát léteztek már ilyen celluláris gépek, de a dátum 1983, a helyszín Chicago, vagy Chicago, automatikus analóg mobiltelefon már a 60-as évektől létezik, rádiótelefon és rádiófrekvencia, hát persze ez már megvolt, aztán jött, nem tudom, kiejthetem, M-mel kezdődik, és van benne motor, tehát ez a cég mutatta be az első kereskedelmi forgalomba szántat, pedig már egyébként Skandináviában 1981-ben ez létezett, és aztán jött a 80-as évek vége, hihetetlen méretű, vállon hordozható vagy váron indítható mobiltelefonok leptek el mindent, aztán pedig az egész világot. Szerintem maradjunk most ennyiben, inkább Dajka Margitra emlékezzünk, a Kossuth-díjas magyar színművésznőre. Néhány szerepét majd fölidézem, de nem a gyerekek kedvéért, nekik most dolguk van elmenni oviba vagy iskolába, hogy mit nézzenek meg este, majd ezt ajánlom a szülőknek, illetve hogy hová érdemes menni az ezerszer áldott és elátkozott József városban. Ezt is megosztom majd önökkel 8 órától, ugyanis egy új helyet, a Triolát veszünk majd gorcső alá, hát ilyen kifejezés nem létezik, de beszélgetünk róla a megalkotóval és megálmodóval. Teljesen természetes, hogy én most a Tüskevár főcímzenéjét osztom meg önökkel, a szerző Vince Otto, tessék gondolni Matula bácsira, egy jó nyárra, horgászatra, csikaszra, hát ősz van, de ez a legszebb. Ja, könnyedség és nyugalom, Klasszik Nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma dönt az Országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről, javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. Folytatódik a napos szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az Országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del, 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Kiskörúton az Asztória közelében. Torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, az Üllői úton a Kőér utca és az Ecseri út előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, illetve a Barostér és a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, a Mexikói út csomópont környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a két irány forgalma egy sávban váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak, a 81-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, a külső sávot lezárták. A Dózsa-György úton szintén lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt, illetve a koránkelőknek már kellemes délelőtt október 13-án, ami egyáltalán nem egy szerencsétlen dátum. Ráadásul kedv van, úgyhogy már nem kell beszélnem az iskola kezdésről, meg a hétfői nyűgökről, azt hiszem most keresem a magánhangzókat. A helyet viszont nem kell keresnem, hiszen már megígértem önöknek, hogy most az én a szívem egyik felébe látogatunk, a legfőbb dolog az ugye Erzsébetváros, és én a 7. kerületé vagyok, de ahol fölnőttem, amit nagyon szeretek, az a 8. kerület, az ezerszer áldott és átkozott Józsefváros, úgyhogy tessék megnézni gyorsan a térképen, és ne tessék elkerülni, tudom, hogy van egy ilyen rögzültség mindenkiben, hogy ja Istenem, Rákóczi tér környéke, Bacsó Béla, ja Istenem, és Bérkocsis utca. Na, a Bérkocsis utcába tessék elmenni, szerintem gyalog, az jó lesz, és a 18-as szám alatt most találnak egy új helyet, ha pedig még csak számítógép előtt ülnek, és nem a lábuk mozog, akkor a triola.hu weboldalt üssék be. A kettő úgy jön össze, hogy ez tényleg egy új kulturális tér, és velem szemben ül, és szerintem nagyon fog mosolyogni, és végig, hát nem rihegni, röhögni, de hallhatóan vidámnak érezni magát. Kristofori Ferenc, jól mondom, Ferenc?
6: Igen, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
5: Azt fogom utána a neved után mondani titulusként, hogy opera énekes, egyébként zeneszerző is, a zeneszerző vénádról majd később. Opera énekesként viszont én kutattam utánad, és azt írják mindenhol, hogy egyedi orgánumod van, azt hogy kell elképzelni az én outsider fülemmel és fejemmel?
6: Talán úgy tudnám meghatározni, hogy drámai tenor hangom van.
5: Jó, és gyakorlod is, vagy most inkább kalapálsz, és székeket helyezel, és tárgyalsz művészekkel, hogy mikor élnek rá?
6: Hát a mai napig az operaház magánénekesének számítok, de a Covid alatt az előadások leálltak, így más elfoglaltságot kellett keresnem.
5: Jó, a beszélgetésben, amit pedig nem sokára megejtünk és megnyitunk, tehát a Triola Színház és Kávézóról, sokszor fogod mondani Bianca nevét. Bianca kicsoda is?
6: Ja, az én drága feleségem.
5: Akinek a titulusa tulajdonképpen?
6: Ő tájépítész és településmérnök.
5: Te tudod, hogy mit jelent ez, vagy mindig csak bólogatsz?
6: Nem, általában bólogatok.
5: Általában bólogatsz. Friss helyről van szó, egy új helyről van szó, most fogom elsütni a szokásos kérdésemet. Belaktátok-e már? Meddig látsz előre? Hogyha beütjük a triola.hu-t, azért vannak programok már jó néhány héttel későbbre, és ez egy egész Ferencet kíván, vagy maradt még más részed is? Maradtál-e mondjuk még operaénekes?
6: Még sajnos nem tértem vissza. Tehát körülbelül egy másfél éve kezdtük el a projektünket, és azóta teljes embert kívánóan abba kellett hagynom a művészeti vonalat, és sajnos a tanítást is, ami nagyon hiányzik, de külön öröm, hogy ma lesz az első nap, amikor ezt újraindítom. És hát ez a másfél év alatt gyakorlatilag meg kellett tanulni vakolni, burkolni, villanyt szerelni, mindent is, hogy létrehozzuk a helyünket.
5: Hogy milyen messzire vezet a művészet, illetve a művészetbe vetett hit, aztán majd később az edukáció is. Na erre rátérünk majd akkor Kristofori Ferenccel, mert hogy a Trioláról fogunk beszélgetni, Bérkocsis utca, ez a legfontosabb, nekem pedig az a legfontosabb, hogy jó szándékkal adózzak Antonio Vivaldinak, aki itt hagyta nekünk a C-dur koncertó 3. tételét a Liszt Ferenc kamarazenekarral, úgyhogy lehet ezt hallgatni, utána pedig gazdagodni, de nem csak zenei programokkal, hanem mondjuk sok-sok irodalommal, drámával, ha a trióláról van szó, hát nehéz, mással hangzok, úgyhogy maradjunk inkább annyiban, hogy könnyedség és nyugalom, vagyis, hogy klasszik nyitány október 13-án, kedden reggel.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Elsütöm az összes klasszikus tudásomat, a Múzsa jelenleg a Génius Lócival foglalkozik majd, mert hogy egy helyet ajánlunk mindenki szíves figyelmébe, illetve egy hely után kutakodunk, ami tulajdonképpen színház és kávézó, ami így jól hangzik, de szerintem azért nagyon sok százalékban kimutatható. Volt, van, lesz ott a zene is, úgyhogy a Triola lesz a főszereplő, elnézést Ferenc, de tényleg a hely a főszereplő, egyébként pedig Cristofori Ferenc mosolyog itt, akiről megtudtuk ugye, hogy operaénekes, arról, hogy zeneszerzőjén keveset mondtam, hogy van párja, az rendben van, és akkor most jön az ötlet, hogy a Bérkocsis utca 18-ba mit álmodtál te meg, és mi volt ott egyébként?
2: A Bérkocsis utca 18-ban egy tűzoltókészülék újrahasznosító üzem volt.
1: A legjobb.
2: És hát a történet ott kezdődik, hogy amikor megismerkedtünk a párommal, egy lapra fölírtuk az álmainkat, a vágyainkat, hogy miket szeretnénk, és ezt a lapot később eltettük, és meg is feledkeztünk róla. Érdekesség, hogy például felkerült rá egy ilyen, hogy vegyünk egy kis buszt, és utazzuk körbe vele Európát. Ez így kis, tehát össze is hoztuk.
1: Na.
2: Elmentünk vele Spanyolországtól, Görögországon át, Németországig, mindenhol jártunk vele. Most egyébként eladó, hogyha valaki szeretne egy 9 személyes kis buszt.
1: Ja, marketing rész rendben.
2: És ezt a papírt egy pár hónappal ezelőtt megtaláltuk, és utolsó helyen szerepelt az, hogy szeretnénk, hogy legyen egy saját színházunk. Ekkor már megvolt a hely, és már javában csináltuk, úgyhogy tulajdonképpen ez egy álom, ami valóra vált.
1: Zenés vénád van, onnan jössz kis Váci kitérővel, amiről meg az edukációról, meg az oktatásról majd még később beszélünk. A színház az jó kifejezés, vagy mással meg zenésebben gondolkodtál? Mert nekünk a színház egyszerűen befogadóknak szöveget mondanak egy emberek.
2: Ez egy zenei színház inkább. Egy zenei színház, ezt a neve is tükrözi. Egy ritmikai különlegességről kapta a nevét a Triola, mint ritmikai képletről. És hát ez jelzi azt, hogy főként zenei jellegű előadások vannak, illetve lesznek benne. Főképpen a klasszikus műfajok legszínesebb változatai, de mint befogadó színház prózai darabokat is befogadunk, illetve maga a helyet úgy találtuk ki, hogy próbahelyszínként, vagy akár táncpróbákra bérbe vehető, de akár magánrendezvényekre, céges rendezvényekre, születésnapokra, bármire alkalmas.
1: Az én kattogtatásom azt jelzi, hogy azért már vannak programok, nem fogom kiejteni a teljes nevét a helyen. Egy helyről beszélünk, de ha pontos évvel gondolkodunk, akkor Mészáros úr, viszont a más jó voltából, szerintem ez mással, neki is van egy estje. Ami
2: igen. Hely,
1: de az is zenés.
2: Az is zenés, az egy picit könnyedebb műfaj. Tulajdonképpen a saját megzenésített darabjaival lépett fel nálunk.
1: És akkor még várható. Na, pipáljuk ki a klasszikus részt, és tessék dicsekedni, hogy idáig már kik fogadták el a meghívást, kik voltak hallhatók, főleg hallhatók és láthatók.
2: Nekem az egyik kiemelt kedvencem a Szigeti Kvártett. Egyszerűen nem tudok velük betelni, amikor láttam őket a saját színpadunkon zenélni, folyamatosan rázott a hideg. Tehát, hogy ezért hoztuk ezt létre, és emiatt volt értelme, mert egyszerűen gyönyörűen muzsikálnak. Dvorzsák Pornós négyeseket játszottak most másodikán, de a MÁV vonós négyest is nagyon szeretem, ők is voltak nálunk, Debussy vonós négyessel, de voltak kicsit könnyedebb estéink is, Edith Piaf estünk is volt, voltak gyerekelőadásaink, amiket különösen szeretek, mert mint ahogy mondtad korábban, hogy Vácon tanítottam, és ilyen 9 és 14 év közötti fiúkat, ami egy külön kihívás egyáltalán, hogy az érdeklődésüket a komoly zene iránt
1: nehéz fölkelteni.
2: Igen. És emiatt külön fontos számunkra, hogy szombatonként gyerekelőadásokkal készüljünk, hogy a környékbeli gyerekeket erre szocializáljuk.
1: Ami csúnyán hangzik, de egyszerűen megszerettetni. Vagy.
2: Megszerettetni.
1: És nagyon örülök, hogy elkerüld az érzékenyítés szót. Orbán Borit nem fogjuk kikerülni, egyrészt vizuális típus vagyok, és ilyenkor mindig magam elé képzelem, másrészt pedig hát az ő franciaságát, én már reggel említettem egyébként egy Verlaine Bernst kapcsán a hallgatóknak, de ő is, illetve ők is Kristóffal.
2: Igen, Orbán Bor és Páncél Kristóf előadásában közismert filmek betétdalai hangzanak majd el. 17-én szombaton 19 órától a Triola Színházban 30-as és 40-es évek magyar slágereit fogja énekelni. Nagyon várjuk mi is ezt az előadást.
1: Jó, és akkor még egyszer, és sokatszor hangsúlyozom a triola.hu weboldalt, amit én nagyon akartam dicsérni, azt, amivel mondtad, hogy te csináltad, ezért csak mélységesen elszégyeltem magam, hogy ez ennyire könnyű lenne?
2: Semmi sem könnyű. Csak azt szoktam mondani, hogy nem, mindig azt szokták mondani, hogy milyen jó, hogy te ehhez is értesz, meg ahhoz is értesz. De nem jó, egyszerűen muszáj értenem hozzá, mert nincs annyi pénzünk, hogy például egy színházat egy vállalkozóval megépítsünk, tehát meg kell tanulni vakolni, burkolni, festeni, és honlapot is szerkeszteni.
1: Más azt mondaná, hogy púpa háta közepére. A kultúráért vállalod ezt, saját magatokért, Biancával? Van erre egy jó arszpoétikád?
2: Hát elsősorban a kultúráért, és tulajdonképpen a saját önös érdekem, hogy amikor látom ezeket a fantasztikus zenészeket a színpadunkon, akkor én úgy érzem, hogy tele van a szívem boldogsággal, és ennek van értelme szerintem az életben.
1: Rendben, most én leszek outsider. Akusztikailag ez egy jó hely, jól szól, mit mondtak a fellépők?
2: Nagyon aggódtam ezért még a létrehozáskor, hogy nagyon jó legyen, és nagyon sokat utána olvastam, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy nagyon jó legyen, és nagyon sokat utána olvastam, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy komoly zárat.

0: magam, és nagyon szeretek benne énekelni. Várom is az első előadásomat.
1: Rohanj előre a monooperáddal, de akkor igen, erről igen is lesz szó.
0: Igen.
1: Jó, és még milyen szempont volt azért, kávézó is, békés is legyen, nyugodt is legyen?
0: Illetve, hogy legyen közösség. Szerintem ez egy nagyon fontos része a vállalásunknak, hogy tehát tulajdonképpen ez egy színház, kávézó és egy közösségi hely, ahol szeretnénk azt, hogy odaszokjanak a környékbeliek, illetve a budapestiek egy olyan környezetbe, ahol nyugalom van, békesség és komoly zene.
1: Jó, én mindig elviccelődöm ezzel a Józsefvárossal, de hát az ütőér az ott van, a villamos ott van, a metró ott van, tehát ez egy belvárosi, könnyen elérhető hely. A helyre most nem kérdezek rá megint pontos évvel, mert itt az előadások sorát gyarapítanám. Mikor is volt? Mikor volt a nyitónap?
0: Szeptember 5-én volt. A nyitónapunkon voltak gyerekelődásaink.
1: Bábjáték bűvészműsor, ahogy kell.
0: Igen, igen, és este volt egy gálaműsorunk, amin komoly zenészek és könnyebb műfaj képviselői is bemutatkoztak, még én is énekeltem.
1: Jó, na akkor most jön elő belőled nem sokára az operaénekes, a drámai operaénekes, meg egy bizonyos monoopera, aminek az aktualitása és a dátum, mekkorát sóhajtottam, az október 23-a, mármint az akkori történések 70 évvel ezelőtt, de egy picikét zenélünk most Haydn-nal.

0: Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány október 13-án, és még mindig a 8. kerületben járunk, a Birkosics utcában. Egy új hely a Triola kapcsán, amiről megtudhattuk már Kristofori Ferenc jóvoltából. Tényleg minek tartod magad? Tulajdonos, alapító vagy?
1: Tulajdonos és színházigazgatónak.
0: Oh, oké, akkor ez hozzájön még az opera énekesség mellé, de a zeneszerzés is szóba kerül. Tehát a Trioláról van szó, mint helyről, illetve arról, hogy én az utánad való nézelődés kapcsán egy, most nem nevetgélünk, egy megrázó monooperára bukkantam, aminek a címe a Végzett órái, és nem tudom, hogy ez miért. Te nagyon fiatal vagy, miért vállalkozol erre, vagy mi volt az indítatás, hogy egyáltalán ezzel a témával foglalkozzál, aztán pedig magyarázd meg nekem jól, hogy mi a monoopera.
1: Először válaszolok akkor a monooperára. Okay. A monoopera egy olyan különleges műfaj, ahol egyetlen előadó mesél el egy teljes történetet a zene és a dráma erejével. Az intenzív előadásmód, a zenével átszőtt monológok mély tartalma, a közönséget, tehát ez egy ilyen nagyon intim darab, illetve műfaj, amiben az egy szereplő segítségével gyakorlatilag részt vesz benne a közönség is.

0: És amikor a februári előadás kapcsán én a végzett óráit kerestem, akkor egy picit rám néztél, de hát egy óránál több az 56 perc, nem az 60 perc.
1: Nem. Kereken 56 perc a darab.
0: Ennyit a matematikáról, személyes érintettség, emlék a témaválasztáshoz?
1: Nincs ebben. Elém került ez a téma, és úgy éreztem, hogy már az én korosztályom sem ismeri annyira ezt a korszakot, hogy segítenem kéne ebben, hogy fennmaradjon ennek az emléke. És itt egy 56-os halálra ítélt utolsó napjait feldolgozó darabban tudom bemutatni ezt az időszakot.
0: Zenében is, akkor most jön elő Ferenc, a zeneszerző. Ez a te kútfőd, vissza kellett gyúlni, valamihez van ennek stílusa. Tudom, kívülálló kérdések ezek, de szeretünk dobozolni, vagy meghatározni dolgokat.
1: Én tanultam zeneszerzést is a Zeneakadémián, viszont sokáig nem foglalkoztam zeneszerzéssel, és amikor a Covid kapcsán eltörölték az operaházi előadásokat, akkor barátaim segítségével elkezdtem monooperákon gondolkodni, hogy hogyan lehetne monodrámákat úgy megzenésíteni, hogy egyszemélyes operákká szülessenek. És először egy harmadik Béláról írt darab került elém, amely ötvözi a bizánci és a középkori magyar dallamvilágot. Pont ez volt benne a fantázia és az ötletem, hogy hogyan lehet ezt a két dallamvilágot úgy összehozni, hogy érdekes zenei konstrukció szülessen belőle. És majd ezután, tehát már ez az 56-os darab, ez már a második, mondhatni, művem. És hát itt egy forradalmán lelki állapotát tükrözi a darab, amely nagyon komoly felkészülést igényelt. Bejutottam a Kisfogházba, a vesztőhelyre is, hogy minél jobban átéljem, és hogy át tudjam adni ezt az érzést, amit ott éreztem, és amit a darab kapcsán hát szeretnék adni.
0: Fiatal ember vagy, megváltoztál a kutakodásoktól? Több lettél, más lettél?
1: Úgy gondolom, hogy mindenki más lesz, hogyha egy kicsit belelát ebbe. Tehát nem lehet ugyanúgy tovább menni, mint ahogy bementem arra a helyre, és úgy gondolom, hogy a darab után sem lehet ugyanúgy elmenni. Tehát, hogyha valaki megnézi ezt a darabot, általában azt szokták mondani, hogy nem egy vígjáték. Tehát, hogy ott általában ülve maradnak az emberek, és ledöbbent, könnyes arccal várják, hogy most ez tényleg ennyi? És nem lesz happy end, és nem lesz... Hát
0: ezek a jó pillanatok, amikor várjuk, hogy valaki csak elkezdi lezárni ezt, ami lezárhatatlan és elmondhatatlan. Egyébként jó helyen, hát a Korvin köz. Nincsen messze a Bródi Sándor utca. Nincsen messze, minden átélhető, átérezhető. Zene, azt barátokkal, ismerősökkel, vagy ez csak egy énekhang? Vagy mit kell tudnom?
1: Az 56-os drab az egy cselló és egy zongora kísérletre írtam, illetve énekhangra. Az előző darabomat ott zenekari átiratra is sor került, viszont itt úgy éreztem, hogy a drámaiságát növeli a csellónak a játéka, illetve a zongorái.
0: Értem, nekem kell azt mondanom, hogy egyrészt október 23-án este 7-kor, aztán október 31-én, illetve a szinte úgy gyászos és történelmi november 4-én is este 7-kor lesz. Vársz-e fiatalokat? Jó-e, ha fiatalok ezzel megismerkednek? Nem azt mondom, hogy szembesülnek, megismerkednek.
1: Nagyon jó lenne, hogyha minél többen jönnének.
0: És jöhet egy pici edukáció is most a válaszban.
1: Igen, nagyon jó lenne, hogyha minél többen jönnének. A tapasztalatom az, hogy inkább az idősebb korosztály jön el, illetve a fiatalabbak közül mondjuk a 17 és 25 közötti fiatalok, akiket úgy elkezd érdekelni ez a téma, illetve hogyha a történelem órákon előjük került, akkor úgy érdeklődéssel fogadják. Szeretném, hogyha minden korosztályból jönnének, és minél többen látnák ezt a darabot, mert egyszerűen nem kellene elfelejtenünk a történelem ilyen sötét pillanatait.
0: Hát, ha tanulunk belőle, de én egy pesztimista ember vagyok, viszont te nem. És a legnagyobb szemfelcsillanás akkor volt a szemedben. Egyébként a Triola Színház és Kávézóról beszélünk a Bérkocsis utcában, Kristofori Ferenccel. Szóval akkor nyíltál ki a legjobban, amikor egy fél mondatot engedtem arra, hogy tanítás. Ez miért fontos neked, és mit jelent? Miért jó ez? Én is bólogatok, szerintem ez a legfontosabb dolog, de hogy miért?
1: Mert ezt nagyon nehezen tudom megfogalmazni. Tanítás az egyrészt szerintem, hogyha az ember tanul valamit és tud valamit, azt mindenképpen szeretné átadni, és szeretné azt, hogy tulajdonképpen ott nyer értelmet a tudás, hogyha tovább tudjuk adni. És én úgy gondolom magamról, bár lehet, hogy ez nagyképűen hangzik, hogy én jó pedagógus vagyok.
0: És szeretek. Az nagy Isten áldása.
1: És azok a visszajelzések, hogy szeretnek hozzám járni magánórákra is, a színészeket is tanítok, énekeseket is tanítok, tehát hogy a pályán lévő énekeseket is. De korábban, ahogy te is mondtad, Vácon például gyerekeket tanítottam.
0: Jó, akkor most jön a leg... Hát, majdnem azt mondtam, hogy szemetebb, de hát ilyen jelzőt nem használunk. Szóval rengeteg művésszel beszélgetek. Bennem van egy panasz. Az ő részükről is érzek egy panaszt. Ja Istenem, baj van a kultúrával. Se pénz nincs rá, változik a világ. Mobil, digitalizáció. Ti meg belevágtatok Biancával. Honnan az erő, hogy sopánkodás vagy bármi helyett, meg a 9 személyes autó, ami még mindig eladó, csak szólok. Szóval, hogy belevágtatok igenis előre nézni.
1: Hát sok barátom és ismerősöm azt mondta, hogy hát ezt, sőt, még a családból is kaptam ilyet
0: az
1: hogy
0: a szép.
1: Hát nem vagyunk normálisak, és ahelyett, hogy mondjuk vennénk egy saját lakást, vagy akár vidéken egy családi házat, ennek az árát a kultúrába fektessük. De hát ez volt az álmunk. Nem tudunk mit csinálni. Tehát az álmokat, azokat be kell teljesíteni, valóra kell váltani.
0: Oké. Színház és kávézó, jelenleg ez a megjelölés, de van egy ilyen marketinges. Mindig próbálom a marketingest előhozni, pláne egy friss helynél, hogy...
1: Köszönöm.
0: Hogy ez miről híresüljön el, vagy mit mondjanak róla a zenészek, mit mondjanak róla az odalátogatók?
1: Az első gondolatunk az volt, hogy mivel ez egy kis színház, egy kis színpaddal, hogy hiszünk abban, hogy egyetlen előadó is képes egy egész világot teremteni a színpadunkon. Ez így most visszacsatolok a monóperára.
0: Jó.
1: És hát azt szeretnénk, hogy tehát itt akár szóló előadások, monodrámák, monóperák, olyan darabok, ahol egy vagy egy kis formációból álló csapat olyan előadást tud létrehozni ebben az intim környezetben, hogy tényleg a néző azt érezze, hogy ő is részt vesz az előadásban, tehát benne van.
0: Tényleg mennyire intim, hány főről beszélünk?
1: 65 ültetett főről.
0: Ami szép és jó, és változatlanul mondom, hogy a környék az jól belakott, tehát művészileg itt azért rengeteg hely van az egyéniségre, de ezt nyilván megkapott Biancától. Arra kell törekedni, vizuálisan helyezzel, mit képzeljek ott le, mert itt ticsekedtél a meszelési vagy glettelési tudományoddal. Milyen helyez? Picit, nem tudom, barnás, vagy nem tudom a megjelöléseket.
1: A színház termünk az ilyen látszó téglá felületet kapott. A kávézunk az meg egy ilyen speciális szárítóvakolatos felületet.
0: Na, ebben is otthon vagy, jó?
1: Hát muszáj volt beletanulni mindenbe. És japandi stílusú elképzeléssel készült a kávézunk, hogyha ezt így mondva.
0: Mondhatod, de azt hiszem, hogy hátradőltem, jó?
1: Szerintem egy nagyon barátságos tér lett ebből, és még úgy gondolom, hogy hiányzik egy-két kép a falról, de pont tegnap hívott egy művész ismerősöm, egy festőművész, aki úgy néz ki, hogy a következő hónapban kiállítást fog nálunk tartani, és ott is hagyja a képeket, így majd azok a picit üresnek tűnő kávézőfalak is elképzelhető, hogy most majd megtelnek
0: életen. De akkor még egy szegmens a képzőművészet ugyanúgy be tud lépni.
1: Igen. Hát az a célunk, hogy ilyen összművészeti hely legyen ebből, és mindenki szeresse.
0: Próbáltam itt a végére hagyni a fekete levest, meg a legrosszabbat, hogy akarok-e én itt szóvicse. Tehát az ahogy esik, úgy puffan, ez egy ajánlójai improvizációs játéknak, amit én nagyon szeretek. Orosz Ákost meg Gubik Ágit pláne nagyon szeretem, úgyhogy ez egy ilyen a Vígszínház művésze, a Gubik Ágit nem kell bemutatni. Mire vállalkoznak? Hogy mit csinálnak ők ezzel a térrel, meg a 65 emberrel, improvizációs játék? Ők kerestek meg, te bukkantál rájuk, hogy volt ez?
1: Egy közös ismerősünk kapcsolt össze minket, és az az igazság, hogy én is nagyon kíváncsian várom az előadást, mert ezen kívül, amit elmondtál, nem nagyon tudok erre az előadásról többet. Annyit mondtak, hogy nagyon vicces lesz, és nagyon élvezni fogja a közönség. Várom kíváncsian én is.
0: Ahogy esik, úgy pufan, úgy kell keresni, illetve triola.hu úgy kell keresni. Időnk most ennyi volt rá, Ferenc. Biancát innen csókolom meg, amit ő kihozott belőled, azt úgy, tehát, hogy tudott lenni egy kétkezi munkás is, és még gyere elő programokkal és farbával.
1: Köszönöm.
0: Nem, hát még hogyha...
1: Igen,
0: de mondom, a műsor az itt jól megvan. Orbán Borit említettem, mert miért említettem volna, az 56
1: igen,
0: perc,
1: még,
0: amiről
1: különbeszéltünk. Van még egy olyan különleges programunk, amire reméljük, hogy sikeres lesz, mert szeretnénk még ilyen tematikus és hasonló előadásokat tartani. A Márton napi lakoma. November 13-án, ahol háromfogásos libás vacsorával készülünk, érkezik hozzánk egy szomelié, aki öttételes borkóstolóval készül, eközben Erdélyi Csilla fog énekelni magyarországi 20-as, 30-as évekbeli slágereket, filmzenéket, és ez egy külön vállalásunk, hogy ilyen tematikus estékkel is készüljünk a jövőben. Úgyhogy jöjjenek minden többen.
0: És tényleg ez egy nyitott hely, Triola a neve, akár 4-es, 6-osal, akár metróval érdemes menni. Művészet van, ez Ferencen, az ő vállán múlik, szépség van, ez nyilván Biancáén, és tessék belakni lassan, és művészeknek szólok, hogyha kell egy hely, ami intim, ahol a gazda szeme az értő, akkor nyugodtan keressék meg Kristofori Ferencet, hogy anyukámnak, a logopédusnak is megfeleljen. Most, hogy minden magánhangzott, jól ejtettem ki. Ferenc, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egy kis Chopin megfelelő?
1: Csodálatos.
0: Jó, és...
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Mi köszönjük szépen, és tényleg minden jót kívánunk. Egészséget, meg egy új helynek mit kell kívánni? Az nem kéz és lábtörést, mint egy bemutató.
1: Sok nézőt
0: kívánok.
1: Köszönöm.
0: És végre akkor befejezem, és Chopin veszi át a szerepet. A beszélgetés pedig, hogy marketinges legyek, Spotify-on lesz elérhető a délutántól. Még egyszer minden jót.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délfelé, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Budaörsi úton végig, valamint az Egér úton a Kőérberki úttól befelé. Torlódásra kell számítani a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Baross tér környékén, a Váci úton a Városhatártól szakaszonként, illetve a Rákóczi hídon Budára. De lassú az előrejutás az Üllői úton befelé, a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Határúton és az Ady Endre úton a közös csomópontnál, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóúttól befelé. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Lenhósék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben napos, gomoly felhős idővel indul a nap, számottevő csapadékra nem kell számítani. A kora reggeli órákban a hőmérséklet 7 Celsius fok körül alakul a térségben, miközben az északias szél többfelé élénk lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 30 km/h. A hűvös csípős hajnal miatt ma reggel mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni, egy bélelt őszi kabát, egy puha sál és egy zárt cipő garantálja majd a komfortos indulásunkat. Az éghajlati feljegyzések szerint ebben az időszakban már előfordultak talajmenti fagyok a térségben, így a mostani 6 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Legyen szép a reggelük, hamarosan újra jelentkezem.

Klasszik Rádió 92, 1. október 13-án. Van még jó pár percünk az úgynevezett 9 órás hírekig, egy remek helyre látogathattunk el a hátunk mögött hagyott beszélgetésben, és szerintem meg is érdemli egyrészt Józsefváros, másrészt pedig a tulajdonosok, a szervezők, Kristofori Ferenc, illetve Pária Bianca, hogy ennyit és ilyen jól mutattuk be a helyet. Ez a Triola Színház és Kávézó, így keresék triola.hu, illetve hát ha komoly szeretnék lenni, és miért ne szeretnék lenni, nem a klasszikus darabokról, mert hogy abból is rengeteg van zenei szinten, mint előadás 17-én szombaton szeretni Bolondulási Orbán Borival. Nagy levegő, igen, kifújtam, Pengetős Trió 22-én, és ugye az 56 perc című monooperát is ajánlottuk figyelmükbe egy 56-os halálra ítéltről, a tulajdonossal Kristofori Ferenccel, mint zeneszerző is mutatkozik be, úgyhogy ezt is tekintsék meg. Pont 23-án az ünnepen este 7-kor, és 30-án, illetve a másik szomorú ünnepen, október 4-én. Na de egy picikét dobjuk föl magunkat a 15 éves őszi Margó Irodalmi Fesztiválra, vessék figyelmüket, hiszen holnap után már indul, úgyhogy mindenki a millenáris támadja meg, lehetőleg közösségi közlekedéssel. Nem fogok és nem is tudok kiemelni senki, de aki ott van, az tényleg nagyon fontos, hogy ott legyen, és tényleg várják önöket, illetve hát a zsűri szerepe is nagyon fontos volt, hiszen ilyenkor a Margó díj kiadása zajlik. Úgyhogy Halász Ita, Horváth János, Antal Károlyi Csaba, Oltai Kata és Valuska László voltak a döntnökök. Nem őket kell szidni, hanem őket kell dicsérni egy-egy díj kapcsán. Illetve most hátradőlni és könnyedén hallgatni egy pici sekket, illetve Harry Mancini jó voltából az álom luxus kivitel bent.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segíteni Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagy hatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Bach csomópont után, csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé szakaszonként, illetve a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Szépvölgyi útvonalától délre és a Petőfi hídtól észak felé, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt. Lassú az előrejutása a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok kellemes délelőttöt kedves hallgatóinknak október 13-án. kedv van, tulajdonképpen jártunk már Pesten a Műpában, jártunk a belvárosban, a Józsefvárosban. Most egy picit kijebb megyünk majd Budaörsre, mert ugye a Budaörsi Latinovi Színház új művészeti vezetőjével, Perső Cirékával beszélgethetek, de lesz benne belváros, mert hogy önöket is várja holnap Perső Ciréka is az Orfeumba, úgyhogy majd jól kivesézzük művésznővel, hogy ágytól meg asztaltól elférnek-e egymással Mészáros Bélával, de megígértem, hogy minden szülőnek adok tippet, hogy mit nézessen meg a gyerekkel, amiben Dajka Margit van, mert hogy Dajka Margitnak születésnapja van, 1907-ben Nagyváradon született, már 15 évesen szerződtette a Nagyváradi Színház, és az általam végignézett 7-8 úgymond weboldal is nagyon fontosnak tartja megjegyezni, hogy gyerekkorában már rikkancs volt. Ha tudja még valaki, hogy mi az a rikkancs, akkor képzelje el, hogy újságot árul az utcán, hangosan kiemelve a legfontosabb dolgokat, egy picit ripacskodva, és nem tudom, van-e köze a két szónak egymáshoz, majd megnézem. 20 évesen már aztán a magyarországi, úgymond magyarországi karrier is beindult, Víg Színház, Nemzeti Színház, Petőfi, Belvárosi Színház, és 1968-as visszavonulásáig a Thália Színház tagja volt, naíva szerepekben, operett szerepekben indult, meg ilyen vígjátékos lány szerepekben, de aztán jöttek a drámai szerepek, Hihetetlen, Két lány az utcán, abban Vica, Éjjeli menedékhely, Csehov három nővér, Csiki Gergely nagymamájának címszerepe, de hát a filmvász az, amit javaslok mindenkinek, felnőtteknek is, Lilionfi, Sikoltozós, ismeri a Szandi Mandit, hát az nem annyira, Macskajáték, ez egyébként Oscar díj jelölést is ért, mármint a rendező Mack Károlynak, de azért jó, hogy benne volt. Zsófi néni a Fekete Macskában, és még egy néni, Bors néni, keressék, osszák, adják tovább, hogy Dajka Margit, amikor itt volt közöttünk, mit tudott adni. Na, nem sokára akkor mi adjuk önöknek Perső Cirékát, jelen pillanatban pedig Szenszon következik Egri Mónikával és Pertis Attilával a zongoránál. Október 13-án, kedden délelőtt, ősz van, de süt a nap, tessék elviselni, tessék szeretni, megtalálni benne a jót. Ez a jó tanács, ez magamnak is szól. De könnyedén és nyugodtan, ez mindenkinek, ez a Klasszik Nyitány.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Én pedig már beharangoztam, hogy vendégünk nagyon sokrétű, gyönyörű, gyönyörű hangú, és egyáltalában nagyon-nagyon örülök, hogy jó reggelt kívánhatok Pelsőci Rékának, üdvözlöm!
2: Én is jó reggelt kívánok, és a kedves hallgatóknak is.
1: És én itt próbáltam egy itinert adni az előzetes beszélgetésben, hogy hogy haladunk. Kezdjük a bútorokkal, kedves művésznő, úgyhogy ágytól és asztaltól ne váljunk el, de az van a legközelebb, és az Orfeumról kéne beszélni, és ha már asztalokról van szó, csak szólok, megnéztem, nagyon kevés asztal van a színpad jobb és bal oldalán, szemben semmiféle asztal nincsen elérhető, mert hogy ez tulajdonképpen egy zenés vacsora színházi est Mészáros Béla és Szűcs Gabi társaságában, de milyen megoszlásban, művésznő?
2: Hát olyan megosztásban, hogy mi a Bélával, Mészáros Bélával egy szerelmes párt játszunk, és egy különböző filmekből kilopott jeleneteken keresztül egy szerelemnek a történetét meséljük el, tehát még az összejövés előtti időszakot is, és aztán a különböző stációkat. Itt lehet gondolni a Harry és Sally című filmre, a Annie Hall-ra, a One Day című sorozatot, nem tudom, hogy hány
1: picit kevesebben, de igen.
2: De nagyon abból is van jelenet, a Szomorúság háromszögéből, és a Bergmannak a Jelenetek egy házasságból című filmjéből is van két jelenet. És tulajdonképpen azért ágytól asztaltól a címe, mert ezek csupa olyan jelenetek, amikor két ember egy asztalnál ül, és ott beszél meg valamit, és ugyanúgy, ahogy a nézők is egy asztalnál ülnek, tulajdonképpen ez a szituáció, hogy egy asztalnál ülünk mi is egy étteremben egy vacsorán, és ott hangoznak el ezek a különböző párbeszédek, amik van, amikor nagyon humorosak, és van, amikor meg fájdalmasak, és váratlanul fájdalmasak, és szomorúak. Aztán utána az élet persze megy tovább. A Szűcs Gabi pedig ezeket a jeleneteket csodálatos énekekkel, jazz standardekkel tagolja, és Patai György kíséri őt zongorán. Ezt most már 3 éve játszunk egy
1: igen
2: nagy sikerrel, és nagyon szeretjük csinálni.
1: Mert ez egy ilyen jutalom, vagy itt lehet, itt hát milyennek lehet lenni?
2: De szerelmes szerepet játszani az mindig jó, a szerelem mindenkit érint, és a kapcsolati nehézségek és az együttélésnek a nehézségei azok mindenkinek ismerősek, és szerelmes, ez igazából ez a legfontosabb, hogy a szerelmes szerepet játszani az nagyon jó, és nem mindig adatik meg, főleg már ebben a korban, amiben én vagyok.
1: Jaj, mert óvodásnak tetszik lenni azért.
2: Hát igen, de hogy, tehát hogy már nem, tehát most már azért én elkezdtem anyákat játszani például Budaörsön is, és nekem nagyon jól esik az, hogy egy férfinő kapcsolatban ezekről az élményeimről, meg tapasztalataimról, meg érzéseimről beszélhetek, és hát a humor sem mellékes, tehát azért az is nagyon jó, hogy ezek azért sokszor nagyon szellemes szövegek.
1: Az Orfeum kapcsán mindig meg kell kérdeznem, 40×80 cm ül az első asztal, ez áldás, vagy átok, vagy máshogy kell? Vagy...
2: Én nagyon szeretem, ha látom a nézőket, hogyha a szemébe tudok nézni valakinek. Én sokkal jobban szeretek így játszani, vagy nekem sokkal inkább való, mint amikor egy ilyen sötétben ismeretlen arcok ülnek, akkor sokkal jobban félek. Én szeretek közvetlen kapcsolatban lenni az emberekkel, akiknek játszom. Tehát engem nem zavar, hogy ott vannak, sőt.
1: Rendben, akkor még gyorsan tessék mindenkinek keresni holnap estére az asztalt, vagy asztalokat, akárhány
2: főre. Igen, hát még van egy pár asztal, igen.
1: Azért mondom, hogy így jobbra és balra.
2: Ez az Orfeum, nagyon hangulatos hely, tehát tényleg olyan, mint egy Orfeum, és nagyon jó, hogy ezt létrehozták, és ez van ez a hely. Szeretek ott játszani.
1: Legutoljára, amikor én kiejtettem művésznő nevét, általában imáimba foglalom, de csak azért, mert én Kenéz Ágostont nagyon szeretem, és ő mindig dicséri művésznőt. Igen, a Gusztival szoktunk beszélgetni.
2: És ugye most junior prima díjat kapott.
1: Na hát igen, akkor de jó, hogy...
2: És tanítványom volt.
1: Igen!
2: Iszonyú büszkeségek értek, mert Böröndi Bence tanítványom is kapott most díjat, Lengyel Benyámin is, és Kókai Tünde is, úgyhogy teljesen dagadok a büszkeségtől. Ezek egyébként felhűtlenebb örömek, mint hogyha én kapok díjat, komolyan mondom, csodálatos dolog.
1: A veszőparipám ez az edukáció, meg oktatás, de ez mitől fontos? Tanárnő?
2: Hát igazából ez egy felelősség, szerintem eljön az az életkor, meg az az élettapasztalat, amikor az ember azt érzi, hogy jó, én most eljutottam odáig, ameddig eljutottam, és hogy valahogy azt, amit tudok, azt át kell adni, bár nekem a tanítás is úgy jött az életemben, engem Gálfi László keresett, mert hogy én nem készültem erre, nem gondoltam azt, hogy tanítani fogok, de iszonyú boldogító. Tehát van egy ilyen része is, hogy az ember felelősséggel tartozik a szakmájának, meg az egész társadalomnak, hogy visszaadjon valamit abból, amit kapott. Másrészt én is nagyon sokat tanulok azáltal, hogy fiatalok között vagyok. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy ennek van fiatalító hatása, úgyhogy ez egy ilyen afrodiziákum is, hogy az ember ne öregedjen meg, és ne szoruljon be a saját kis világába.
1: Jó, van, fölírjuk a kurkuma meg a gyömbér mellé, hogy igen, az oktatás akkor.
2: Abszolút, abszolút.
1: Mikkel bír. Az is egy díj, a legutóbbi díj pedig ugye ez a Cyrano de Bergeracért, a Városmajori Színházi Szemlén, ez volt a legjobb nagyszínpadi előadás. Ezeket törődik? Kell ezekkel törődni? Jól esik?
2: Hát hihetetlenül jól esik. Én még soha nem kaptam rendezésemért díjat, jelölést már kaptam kritikus díjra annak idején a római vakációért, mint legjobb szórakoztató előadás, de sose kaptam, és nem is nagyon szoktam amúgy sem díjat kapni, tehát amikor kapok, annak nagyon nagy kiemelt jelentősége van, de ennek a díjnak most főleg azért is van jelentősége, mert ugye most művészeti vezető lettem Budaörsön, ami igazából most még így betanulok, és ez a második fél évtől lesz, meg nyilván a jövő évadban fog meglátszani, de azért már elkezdtem dolgozni, és ezért én ezt egy nagyon jó jelnek tartom, hogy ezt most kaptuk, ezt a díjat, és ezt együtt kaptuk, tehát ebbe a társulat is, az alkotók is, Bodor Johanna, Tihanyi Édi és Juros Stopki Sosa és Bocsárdi Magor is benne van, a színészek is benne vannak, a színház összes dolgozója benne van, meg én is, és ez ezért nagyon fontos.
1: Meg lehet magyarázni, hogy mit jelent az, hogy művészeti vezető?
2: Szerintem meg lehet magyarázni. Szűken véve a művészeti vezető azért felel, mert hogy milyen műsorpolitikája legyen a színháznak, a színészeket milyen feladatokkal kellene terhelni ahhoz, hogy jól fejlődjenek, ki az, akit kímélni kell, ki az, akit jobban kell terhelni, ki az, akit kicsit ki kell mozdítani a megszokott sémáiból, és az is, hogy milyen rendezőket hívjunk, milyen fajta, merre fele kell menjen a színház, merre fele kell gondolkodjunk. Fontos feladatom, hogy nézzem az előadásokat évad közben, hogy próbákra bejárjak, hogy a rendezőkkel tartsam a kapcsolatot, a színészekkel, hogy ők hogy érzik magukat egy próba folyamatban. Tehát igazából az igazgató munkáját segítem ilyen művészi területen, de engem nagyon érdekel az is, hogy tudunk egy megtartó és nagyon jó munkahelyet teremteni. Én azt gondolom, hogy ez az emberi rész is hihetetlenül fontos a munka mellett. Ez nem közvetlenül, tehát nincs leírva a munkakörömbe, de ezzel nagyon erősen foglalkozom.
1: Könnyebbség, hogy már azért belakta rendezéssel, játszással Budaörsöt, vagy a Latin... Hogy hívjuk, Budaörs, vagy Latinovics,
2: hát
1: hogy szokták?
2: Én Budaörsnek hívom, de ez is egy kérdés. Ugye, ha ez egy brandről beszélünk, akkor majd kell erről egy közvéleménykutatás, hogy az emberekben mi van, hogy Budaörsi Színház, vagy Latinovics Színház, vagy Budaörsi Latinovics Színház, ez bennem is egy kérdés. Erről egy közvéleménykutatás, hogy az emberekben mi van, hogy Budaörsi Színház, vagy Latinovics Színház, vagy Budaörsi Latinovics Színház, ez bennem is egy kérdés, hogy mit kéne

0: Igen, ugye ott ültem az öltözőben a kollégáimmal, mikor bementem egy előadásra, és hogy mennyit változtat az emberekben az, hogy ez a pozíció a kollégákban, a színészekben, hogy ez a pozíció változik, hogy én hogy tudok ugyanaz maradni, hogy ők ne érezzék azt, hogy én megváltoztam, vagy hogy én most már egy főnökből kommunikálok, tehát ezek érdekes feladatok, meg az, hogy az emberhez hogy viszonyulnak abban a pillanatban, hogyha más pozícióba kerül, hiába nem történt vele még semmi, vagy ő nem érzi, hogy megváltozott volna, szóval ezek érdekes tapasztalások, az biztos, hogy nagyon sokat fogok ebből tanulni.
1: Igen, ha nem lenne belpolitikailag elcsépelve ez a Én csökkent értelmű medvebocs vagyok című dolog, szóval rám szólt művésznő, hogy a Víg Színházat ki ne hagyjam a felsorolásból, és most jutott eszembe, hogy nem hagyom ki.
0: Na, hát a Víg Színházban van egy ilyen csodálatos lehetőségem, hogy a Víg Színház házi színpadán fogok rendezni, ennek jövő héten már olvasó próbája lesz. Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy Apám vállán ébredek című regényének az adaptációját készítettem el Komán Attilával, és Balázsovics Edit, Nyomárkai Zsigmond, Sági Tamás, Karácsony Zoltán és László Rebeka fognak játszani benne, és ez egy ilyen eléggé ismert regény, tehát a hallgatók közül biztos sokan olvasták. Igen, ez az első regény a Bíró Zsombor Aurélnak, és egy nagyon-nagyon jó ilyen megérkezés regény, Honnan jöttem regény, a családjáról ír, viszont állandóan a szülők és a barátnő is állandóan beleszól, hogy miért ezt írja róla, miért azt, ez egyáltalán nem igaz, tehát van egy történet, amit ír az író, és a szereplői állandóan föllázadnak és beleszólnak, hogy ez egyáltalán nem így volt, és nem értem, hogy miért gondolod ezt, és ilyenek. És nagyon, az is egy elképesztően szellemes, mégis nagyon ismerős magyar történet.
1: Bemutató köb?
0: December 13. Ja, a jó. Bemutató házi színpad.
1: Akkor már ezek szerint megvan. Egy abszolút okafogyott kérdés, itt a beszélgetésből is kitűnök, hogy színész központú Pelső Ciréka akármit is csinál.
0: Igen, hát nyilván ugye nem is tanultam rendezni, de mindig a színész érdekel a legjobban, meg ezt a regényt is egyébként azért választottam, mert többek között, mert nagyon jó szerepek vannak benne, tehát ez négy nagyon jó szerep, és rögtön ez volt bennem, hogy ez milyen jó lenne ezzel elbabrálni, ezzel a történettel.
1: Egy nap hány órából áll azért? Itt, amiről beszélgettünk, Ájtól Asztaltól, Budaörsi Latinovics, meg még Víg Színház, belefér?
0: Hát nagyon tele van a naptáram, de azért én most már évek óta tudatosan figyelek arra, hogy legyenek szabad óráim, meg a héten legyen egy olyan nap, amikor nem csinálok semmit, és a telefont se veszem föl, mert észrevettem, hogy fontos ez, tehát nem szabad túlpörögnöm, mert akkor hamar kiégek, és feszült leszek, és az meg senkinek sem jó.
1: Tudom, hogy nem szabad ilyet kérdezni, de megérintette édesanyjától a képzőművészet? Tehát itt most végig színházról beszélgetünk, na de egy keramikus csemete, vagy félig keramikus.
0: Abszolút, tehát nagyon meghatározóak a szülők, ugye ezt nyilván mindenki tapasztalja, én sokat gondolkodom azon, hogyha nem azok a szüleim, akkor vajon akkor mivel foglalkoznék? Szóval az anyunak a képzőművészethez, meg a vizuális dolgokhoz való vonzódása nagyon sokat vitt engem kiállításokra, az nekem alap. Tehát én a mai napig nagyon igénylem azt, hogy képzőművészetet nézzek és lássak. Most pont pár napja a Kizelbach galériának néztem az aukciós kiállítását, és hát ha lenne pénzem, biztos, hogy elkezdenék gyűjteni is, mert imádom a festészetet, szobrászatot, és nagyon szerettem a kortárs képzőművészetet is. Erwin Wurm az egyik kedvenc szobrászom például, és ha külföldön vagyunk, például most nemrég voltam Bilbaóban, és ott a Guggenheim Múzeumban, ugye maga az épület is nagyon érdekes, de ott is fantasztikus kiállításokat láttunk, és pont az anyukám.

0: meg apukámmal.
1: De jó. Jó, és akkor visszatértünk a tanárhoz, hogy ez átadható-e, mármint ez a sokszínűség, meg a kíváncsiság átadható-e?
0: Én azt gondolom, hogy nekem is vannak tanáraim, akik nagyon fontosak, és vannak olyan kollégáim is, akik képviselnek valami olyan értéket, ami mondjuk meghatározza azt, ahogy én a színházról gondolkodom. Ugye most van egy generációváltás, és nagyon sok minden változik, tehát és nagyon sok minden fontos is, hogy változzon, de azért azt érzem, hogy veszélyben is vannak azok az értékek, hogy mondjuk mit jelent nekünk a színház, hogy a színház tud-e egy magasabb érték lenni, egy magasabb szempont, vagy az, amit csinálunk, tud-e egy szent dolog lenni, vagy tényleg csak az számít, hogy én hogy vagyok, én mennyit keresek, én mennyit szerepelek, rólam mennyi interjú van, és ha már egy picit beteg vagyok, akkor már nem megyek bejátszani. Szóval néha azért az az érzésem, hogy muszáj erről beszélgetnünk egymással, hogy mit gondolunk arról, amit csinálunk, és fontosnak tartjuk-e, hogy gondolunk-e arról valamit, amit csinálunk, vagy csak megélünk belőle.
1: Ez arszpoétikának szép volt. Nekem az a dolgom, hogy az Ágytól Asztaltól holnapi Orfeum Béli előadására fölhívjam a figyelmet, hogy a Budaörsi Latinovics József Színházra fölhívjam a figyelmet. Hát egyelőre a művészeti vezetőnek azokkal a munkáival, amik láthatók akár színpadon, akár rendezésben, és a Vígszínház az, amit nem szabad elfelejtenem, mert december 13-án bemutató. Mi a cím? Elfelejtette.
0: Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, ilyen könnyen megjegyezhető rövid címe.
1: Jó, úgyis úgy fogják hívni, hogy apám válla, tehát nyilván ez...
0: Igen.
1: Bocsánat, de...
0: Visszatérő álmom.
1: Jó, pestiek vagyunk, úgyhogy ez így. Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget, maradandó kíváncsiságot kívánok, és tényleg azt, hogy akármelyik tanítvánnyal beszélgetek, az rögtön aréka, jó, így beszél, úgyhogy ez egy szép dolog. És egy
0: hát remélem,
1: dolog.
0: Hogy tudom, én nagyon szeretném, ha mindenkinek a tehetségében hiszek, és abban, hogy azt kell kihozni, ami benne van, és erre például Augusti nagyon jó példa, hogy ő egy nagyon különleges tehetség, és én nagyon boldog vagyok, hogy ő a maga útját járja akkor is, hogyha az nem mindig könnyű.
1: Kenéz Ágostont dicsértük nagyon. Én meg Pelső Cirékának köszönöm meg, de nagyon a beszélgetést. További szép napot, amihez kell, ahhoz kéz- és lábtörést kívánok, és akkor tessék eldönteni majd ezt a nevet, hogy Budaörs vagy Latinovics.
0: Igen, ezt eldöntjük, és jó. Várom a visszajelzéseket a hallgatóktól is. Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót. Süt a nap, csak szólok. Süt a nap, úgyhogy ez most.
0: Igen, itt úgyhogy... ülök az autóban, úgyhogy látom.
1: Jó.
0: Köszönöm.
1: Napszemüveg. Köszönöm, viszonthallásra.
0: Viszonthallás.
1: Jaj, nagyot sóhajtok, és örülök, hogy Pelső Cirékával beszélgethettem, és nehogy elfelejtsem, a Vígszínházat elfelejtettem, de művésznő segített rajtam, hogy a beszélgetéseink, ez a beszélgetés is, levágva az én vadhajtásaimat, Spotify-on utolérhetőek lesznek, szerintem délutántól, vagy legkésőbb holnap reggeltől, tehát Spotify, klasszik nyitány, dátum és szereplők és főszereplők szerint keressék. Most pedig ne keressenek semmit, dőjenek hátra, jönnek a bikák, előre szólok toreadorok előnyben, de hát erről szól a klasszikus, és erről szól Bizé itt nálunk október 13-án, kedden a klasszik nyitányban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Budaörsi úton kifelé a Bak csomópont után csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé szakaszonként, illetve a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Szépvölgyi útvonalától délre és a Petőfi hídtól észak felé, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt. Lassú az előrejutása a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben napos, gomoly felhős idővel indul a nap, számottevő csapadékra nem kell számítani. A kora reggeli órákban a hőmérséklet 7 Celsius fok körül alakul a térségben, miközben az északias szél több felé élénk lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 30 km/h. A hűvös, csípős hajnal miatt ma reggel mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni, egy bélelt őszi kabát, egy puha sál és egy zárt cipő garantálja majd a komfortos indulásunkat. Az éghajlati feljegyzések szerint ebben az időszakban már előfordultak talajmenti fagyok a térségben, így a mostani 6 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Legyen szép a reggelük, hamarosan újra jelentkezem.

Klasszik Rádió 92, 1. október 13-án 3.4.10 előtt járunk néhány perccel, az imént pedig a már több mint 80 éves Malek Miklós egy dalát hallhatták, de hát nemrégiben volt ugye a Malek 80. Ez egy hattyú dal, de nem úgy, ne tessenek félreérteni. Gyönyörű darab ez, ami újraélvezhető, sokszor meghallgatható. Olá Vilmosnak köszönhető a hegedű, és azért mondtam őt előre, és nem a hölgyet, mert hogy Bábel Kláránról, akit hárfán hallhattak játszani, lenne egy adalékom. Sosem tudom, hogy elmerjem-e mondani, de hát szerintem el szabad mondani. Mivel én a, hogy hívják, apai vonalon a vendéglátáshoz közel állok, így nagyon jól tudom a nem pletykát, hanem tényt, hogy Bábel Klára, hárfa művész apukája, Bábel István, sajnos már nincs közöttünk, de ő a budapesti plécsárda, igen, az, ahol lelógnak a rágtott húsok a tányérról, meg az elfogyaszthatatlan mennyiségű pacalok. Szóval ennek a csárdának a kitalálója, alapítója, szíve, lelke volt, de hát azért még mindig ott érezhető. Úgyhogy ilyen szép az, amikor nem, hogy nem esik messze az alma, hanem egyszerűen egy másik földrészre esik, de ugyanúgy nagyot alkot. Jelen esetben Bábel Klára hárfa művész esetén és példáján keresztül. Jó, tudom, nagyon eltávolodik az én beszélgetésem mindentől, ami kultúrát jelent, de mivel tegnap beszélgethettem Ellinger Edinával, a Bábszínház igazgatójával, ezért nagyon jól tudom, hogy csütörtökön 15-én 6 órakor a Kemény Henrik teremben, Andrássy út 69, abszolút Bábszínház, nehogy félreértsék, vagy ha akarják, értsék félre és hozzák össze belpolitikával. Szóval idéntől minden hónap harmadik csütörtökén, legfeljebb 3 órában felnőtteknek egyfajta játék, egy rekreatív bábos játék felnőtteknek. Fókuszban az alkotás, meg a játék, meg a kísérletezés, persze, hogy bábokkal, meg tárgyakkal, de különböző helyzetekkel, színházi eszközökkel. Ez nem egy állandó csoport, amiben be kell iratkozni, ott kell lenni. Itt lehet szabadon eljárni, megnézni, hogy mi is zajlik itt, illetve hát mi zajlik az emberben belül, mert ez jön elő, és így jön elő minden ezekkel a játékos szabad délutánokkal, és tényleg délután, mert hogy a kezdősi időpont 6 óra, úgyhogy mindig más-más témával, más-más alkotó társal, és azért tudom én ezt jól, mert hogy maga Ellinger Edina rendező, aki egyben bábművész, meg igazgató is, lesz csütörtökön ott 6-tól a Báb sztereotípiái címen, úgyhogy jól lerántják majd a leplet a bábozásról, hogy az biztosan nem az. Egyébként Végvári Viktória is ott lesz, a Budapest Bábszínház művészei persze, hogy segítenek és bekapcsolódnak. Fontos, hogy olyan ruhában kell menni, ami nem tűsarok, nem frak, bármi nem a kutya, meg nem ilyen hasonló ünnepi, szóval kényelmesen, hogy tudjanak mozogni, játszani és alkotni. Tényleg ne ijedjenek meg, tehát csütörtök 6 óra, de a Bábszínház weboldalán mindez, de a Budapest Bábszínház weboldalán mindez persze részletesebben is olvasható, de tényleg engedjék el magukat. Ez egy szabad játék, és pici önismeret, és sok-sok báb ismeret. Na, ilyen messze jutottunk el a pacaltól, a rántott hústól, a hárfán keresztül. Ez a jó ebben a játékban, és ez a jó a klasszik nyitányban, meg ez a jó az őszben, október 13-ában, tehát könnyedség és nyugalom itt nálunk a klasszik nyitányban, most Johann Sebastian Bachal.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Azért nem eszik olyan forrón a macskát a bádok tetőn, tehát még mielőtt az útra valóra rátérnénk, tényleg nagyon éhes lehetek, hogyha a 24. Spinoza zsidó fesztivál onnan jut eszembe, hogy milyen jó lenne egy jó kis macézbombócot, mert az ott nagyon jó enni, de hát térjünk vissza a kultúrára, próbálok beiratkozni, az értelmiség nem fog sikerülni, de az biztos, hogy a múlt héten beszélgetünk a Barbara Streisand című előadásról, a Barbarát domborító Gallus Nicolettel, az anyukáját Tóth Enikő játssza a színpadon, és itt a fesztiválon belül még 21-én este 7-kor lesz egy előadás, de aztán még november 7-én, 10-én, 23-án is elérhető ez a darab. Ha pedig valaki nem a hölgyekben szeretne gyönyörködni, hanem okosodni, de azért lesz György is az alapító, Spinoza alapító Sándor Anna személyében, mert hogy ő is ott lesz, és ő is együtt vesz részt a hallgatókkal, nézőkkel együtt egy bibliai túrán. Talmud, Tóra és a többiek, igen, ez Gábor György népszerű bibliai estje, de most egy olyannal készül, ha beférnek egyáltalán ma este 7-kor, ami ritkaság. Szóval a zsidó nép története az vajon az egész emberiségé, miért ők a kiválasztottak, és miért nem hittérítő vallás a zsidóság? Sok-sok okos kérdés, sok-sok okos Gábor György válasz, és sok-sok okos Sándor Anna kérdés még egyszer, tehát a Dob utcában. És akkor most összefoglalnám, hogy a reggeli expresszben a műpába invitáltuk önöket egy nem túl könnyű, de rendkívül élvezetes programra, legalábbis Farkas Tamás koreográfus a cigány kultúra sokszínű világát mutatta meg nekem. Így a Cigányok arca című előadásról beszélek csütörtökön és pénteken a műpa színpadán, aztán majd decemberben is lesz, csak ez most a lisztünnephez kapcsolódik, aztán itt volt alapítóként, glettelőként és egyébként opera énekesként a vendégnek a műsorban a Triola Színház és Kávézó kapcsán Cristofori Ferenc, tényleg operaénekes zeneszerző, és tényleg glettelte a helyet. Október 23-án pedig egy monooperával vár mindenkit, aztán pedig Pelsőci Réka nyugtatott meg mindenkit, hogy a Budaörsi Latinovics Színház bárhogy nevezhető, ő akkor és csak azért is ott művészeti vezető, holnap pedig az Orfeumban Mészáros Bélával és Szűcs Gabival egy jó kis szerelmes ágytól, asztaltól előadást jegyeznek, illetve már készülnek a Víg Színházban, hogy majd decemberben bemutassák. Most azt mondom, hogy Apám vállán maradjunk ennyi, mert egy hosszú című darabot, egy remek magyar regényből, és erről persze a Margó Könyv Fesztivál jutott eszembe, amiben ki kell menni, de megígértük, hogy jöjjön az útravaló az őszről. Tessék elővenni sokat szorra ezt a bizonyos, általam is sokszor megidézett, hál' Istennek nem idézett, Juhász Gyula Október című verset. Ez a szebbik, mert van még egy Október című vers. Egyedi hangvétel, Juhász Gyula zenei játékát nem véletlenül hallhatják, és beszélünk róla itt a Klasszik Nyitányban. Változik az ősz, változunk mi is, lírai én, belső lelki állapot tükre, és akkor innentől jöhet az irodalmi érettség, de ez annál sokkal szebb. Impresszionista képek, szőke akác, lila fátyol, pirkadó, venyige gomba, venyige lomb, na erre fogok rátérni, inkább, mint a mulandóságra. Az biztos, hogy én megköszönöm szíves figyelmüket, holnap Szerémi Nóra várja majd önöket, és akkor ez van ebben a bizonyos Juhász Gyula versben, hogy venyige lombja pirkad, és megszépül csöndesen az egész mulandóság. Úgyhogy nem nagy sohajtozni kell, van fény az alagút végén, van fény odakint is, ezen az őszi október 13-án. Még egyszer köszönöm, viszont hallásra, minden jót!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődhet a sorozatgyártás a BYD szegedi gyárában. Folytatódik a napos, hűvös, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a médiatanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte. A kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. Orosz rakétatámadásért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. 3 meghaltak, többen megsérültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásában. Dnyipróban lakóházakat és közlekedési hálózatot rongáltak meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte. Több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsérült, amikor találat ért egy mentőautót. A Stavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bíráratokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rögh Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rögh Szilárd utca őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe, 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappán nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságainak megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba is az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyerekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez. Megtisztítja a köztereket a gyerekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint gyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. A bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki. Sokakat még keresnek. Hangsúlyozta, hogy nincs egyértelmű bizonyíték, ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. Hozzátette, a történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, amelyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdaság gyövezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggéseket. Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is főjegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságainak megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba is az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyerekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, megtisztítja a köztereket a gyerekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint gyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. A bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki. Sokakat még keresnek. Hangsúlyozta, hogy nincs egyértelmű bizonyíték, ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. Hozzátette, a történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta, és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, amelyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdaság övezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggéseket. Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotósok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított, a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyerekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyerekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyerekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Poyák Gábor médiajogászt. A médiatanács jelenlegi 4 tagja közül 3-at a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotó művészei tavasszal a Pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat. Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Napközben 13-18 fok, este 4-9 fok valószínű. Hasonló idő marad a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Francia irodalmi díjat kapott Jancsó Júlia. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni hetedik cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Magyar Péter úgy fogalmazott, leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet 13-18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyjal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően, északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a Körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan 3 gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics-féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el 14. Leó pápa tüdejéből. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztásokat. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő második Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja Zwack József 1892-ben építette fel soroksárjóti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszt minőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az elöregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délután, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ma van október 13-a, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket, kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Oncai Csaba Kossuth és Liszt Ferenc Díjas Gordonka művész, egyetemi tanár lesz a vendégem, akivel Dávid Popper cselló művészeti örökségéről beszélgetünk majd. Aztán 5 és 6 óra között itt lesz velünk Alberti Zsófi, rendező, aki a Védőháló című előadásról mesél, amely november 24-én a Hadszínben lesz látható, és hát ez az előadás az öngyilkosság tabujáról beszél. Maradjanak velünk a folytatásban is, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Oncai Csaba, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, Gordonka művész, egyetemi tanár. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Ez is sokkal jó napot kívánok!
1: 7 országból 15 fiatal csellista érkezik október 17-e és 22-e között Várpalotára, ahol Dávid Popper cselló művészeti öröksége lesz majd fókuszban. Mi történik ezen a néhány napon Várpalotán?
2: Igen, ennek egy rövid előzménye van két mondatban, hogy ebben az évben, 2026-ban megalakult a Popper Örökség Egyesület, és ez az egyesület a több mint 25 éves Dávid Popper nemzetközi csellóverseny hagyományára épít, és a célunk az, hogy a két évente megrendezett nemzetközi csellóversennyel váltott években nagyszabású mesterkurzust valósítsunk meg, Popper művészetére építve. Így hát ez az első alkalom, amikor megrendezzük a Popper Akadémiának a mesterkurzusát, és ahogy említette, 15 résztvevőnk van, nagyon sok jelentkező volt, de redukáltuk, mert pár nap alatt 3 professzor fog tanítani, és így koncentráltabb lesz a tanítás és a programok, amiről majd még beszélek. A lényeg az, hogy 15 kiváló cselistából, cselista például Olaszországból, Mexikóból, Szerbiából, Törökországból, Japánból, Mexikót, tehát sok külföldi résztvevő van, de nagyon nagy öröm számomra, hogy a budapesti Liszt Ferenc Akadémiát 4 kiváló hallgató fogja képviselni, köztük saját növendékeim is. Ez egy 5 napos kurzus, a 15 fős létszám tudatos szakmai döntés, mert nem egy nagy személytelen kurzus szerettünk volna, hanem olyan intenzív zenei műhelyt, ahol a professzorok valóban megismerhetik a résztvevőket, a fiatalok pedig egymást. Sűrű programjuk van, 6 egyenként 45 perces egyéni órát kapnak, 3 professzortól mindegyikükkel 2 alkalommal, és zongora kíséretes órák is vannak, amik nem feltétlen Popper művek, hanem más szerzőktől is. Hát amiről nem beszéltem még, de talán úgy kellett volna kezdjem, hogy Dávid Popper zeneszerzőként és cellistaként és a Budapesti Zeneakadémia első Gordonka tanáraként is maradandó örökséget hagyott. Etüdjei és majd 100 csellóművel ma is alapvető anyagot jelentenek szerte a világban. A Popper Akadémia első kurzusa, ami most lesz, ennek a fókuszában az etüd, mint előadási darab áll, majd pedig a 2028-ban és a további években más címa alatt fog futni a mesterkurzus, például a virtuózításon túl karakter, stílus, kifejezés témáját járjuk körül. Mint említettem, 3 professzor, rajtam kívül 2 professzor van, nagyon hálás vagyok, hogy 2 nagyon híres csellóművész professzor elfogadta a meghívást, akiknek nagyon sok közük van Popperhez. Martin Rummel osztrák csellista, jelenleg a Linci Anton Bruckner Egyetem elnöke, aki a Bärenreiter kiadónak elkészítette Popper 40 etüdjének mai modern kiadását, lemezre vette Popper minden 40 etüdjét, csellóversenyét, talán az összes munkáját. Másik tanár, professzor kollégám Tobias Stosiek Németországból, pontosan a német, de a Graz Zene Akadémiáról, ő pedig az Universal kiadónak készítette el Popper Hohesul etüdjeinek basszus szólammal és az intonációt segítő akkordjelzésekkel kiegészít kiadását. Tehát a résztvevők igazi Popper rajongó és értő csellistáktól, tanároktól fogják meghallgatni a tanácsokat.
1: És bizonyára nagyon sokat visznek ebből haza, és épülnek majd belőle a későbbiekben.
2: Igen, igen, feltétlen. Hát az az érdekes, hogy a jelentkezések motivációiból nagyon szépen kirajzolódik, miért érdekli őket az az akadémia. Mint említettem, még Mexikóból is idejönnek azért, hogy Popper munkásságát jobban megismeressék, és azon keresztül fejlődhessenek. Többen kiemelték, hogy a Popper etüdjei nem pusztán gyakorlatként, hanem előadható zenei műként szeretnék megközelíteni. És ez pontosan találkozik az akadémia alapgondolatával. A programunk nagyon színes, az egyéni órákon kívül 3 tematikus etüd workshop, egy nyílt mesterkurzus, ahol a közönség is bejöhet, látogatók, cselló együttes és közös zenei foglalkozás alkotják a programot. Tehát az etüd workshop során mindhárom professzor a saját zenei gondolkodásán keresztül közelít ugyanez a központi témához. A challenge, Popper etüd challenge pedig nem egy verseny, hanem lehetőség arra, hogy a fiatalok előadhassák valódi koncertélményként, megszólaltathassák ezeket a műveket. Természetesen, mint ahogy említettem, a Popper etüdök mellett nagyon sok más darabban, más szerzőktől versenyművek, szonátákkal is készülnek, és mindezek a darabok színezni fogják a nyilvános zárókoncertet. De talán még egy fontos dolog van, fölhívni a közönség érdeklődők figyelmét, hogy két professzor kollégám vállalkozott 2 este, egy-egy cellozongora este. Október 18-án Tobias Csosiek feleségével Schubert műveket fog játszani, a közelgő Schubert bicentenáriumhoz kapcsolódóan. És október 20-án Martin Rummel és Dani Imre, magyar zongorista, ők pedig Dávid Popper kevésbé, nagyon ritkán megszólaltatott műveit fogják eljátszani. Ez minden érdekes lesz. Majd pedig a zárókoncerten, ahol mi a tanárok is összeülünk a cselistákkal, cselló együttest játszunk, és a legjobb fiatal művészek már szólókat is fognak játszani. Ez egy nyilvános koncert a Túri Várban, és hát ezekre a koncertekre mindenkit szeretettel várunk a Várpalotai Túri Várban. Még Budapestről is többen jelezték, hogy fognak jönni meghallgatni, az akadémia növendékein kívül mások is jönnek.
1: Köszönöm szépen, sok sikert kívánok!
2: Köszönöm szépen!
1: Oncai Csaba Kossuth és Liszt Ferenc Díjas Gordonka művész, egyetemi tanár volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. A fővárosban és környékén kellemes, napos idő kíséri az estét, csupán kevés gomoly felhő látható az égen. A legmelegebb délutáni órákban a hőmérséklet elérte a 17 Celsius fokot, az északias légmozgás estére mérséklődik. A naplemente után gyorsan hűl a levegő, így a délutáni könnyebb rétegek mellé a hazatéréshez már jól fog jönni egy zártabb cipő és egy vastagabb kardigán, vagy esetleg átmeneti kabát. Köszönöm a figyelmüket, kellemes estét kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat délelőtt tartják Berg Judit Hisztimeség című meséjének budapesti bemutatóját a Temi Fővárosi Művelődési Házban. Az előadás a gyerekek számára ismerős helyzeteken keresztül mesél a nagy érzelmekről, a dűről és természetesen a hisztiről. A történetben Zsófi és anyukája olyan pillanatokat élnek át, amikor elszabadulnak az indulatok, miközben a mese humorral és empátiával mutatja meg, hogy mi minden rejtőzhet egy-egy kitörés mögött. A Peller Károly által színpadra írt és rendezett produkció nem kioktatni szeretne, hanem a gyerekeknek az önmagukra ismerés, a szülőknek pedig a közös helyzetek felismerésének élményét kínálja. Szombaton Cető Bernát László Torta című mágikus realista történetét mutatja be a Hangszínház a Dante Színház termében. A történet egy cukrászatban játszódik, ahol egy titokzatos férfi különleges, ősi torta receptet ad az ott dolgozóknak, és ezzel váratlan események sorát indítja el. A torta különös hatására a szereplők titkolt vágyai valósággá válhatnak, így olyan kalandokba sodródnak, amelyekről korábban talán még önmaguknak sem mertek beszélni. Az öt női és három férfi hangra írt, 16 éven felülieknek szóló hangjáték világát Mendelssohn zenéje kíséri, megidézve a Szent Ivánéi álom varázslatos atmoszféráját is. A torta szereplői között Erkárpáti Péter, F. Nagy Eszter, Hágen Imre, Rák Kati, Mesterházi Gyula, Kondákor Zsófi, Vég Judit és Vennes Emmi hallható. Négyszöglet 2026. Kezdhetek folytatódni címmel látható Forrai Ferenc egyéni kiállítása az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban. A képzőművész 10 éve kezdte el Négyszöglet sorozatát, amelyben az irodalom és a vizuális művészet sajátos módon találkozik egymással. Forrai színekkel és geometriai formákkal értelmezi újra a kiválasztott irodalmi műveket, következetesen visszatérő piros, sárga, zöld és kék elemekből építve fel kompozícióit. A sorozat mostani fejezetében Bereményi Géza és Petri György, Nádas Péter, Kerényi Grácia és Tóth Réka Ágnes egy-egy műve kap képzőművészeti átiratot. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, hűvös idő lesz. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Kapocs utcánál. A 84-e, a 184-es és a 284-e autóbusz módosított útvonalon közlekedik, több megállójuk kimarad. Torlódásra készüljenek az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Soroksári úton a Boráros tértől a Kvassai Jenő útig, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a harmadik kerületben, a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. A negyedik kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ezért mától lezárták a Lenhosék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok. Egy nagyon fontos és nehéz témáról szól a Védőháló című előadás, az öngyilkosságot járja körül. Alberti Zsófi, a rendező, nem sokára érkezik hozzánk. Az előadás egyébként a Hat színben lesz látható. Az öngyilkosság témáját nem csak az áldozat, hanem a körülötte élők szemszögéből is vizsgálja ez a darab. Most pedig Ba-Ámo-Lobo a verseny harmadik tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo november 24-én a Hadcímben lesz látható a Védőháló című előadás, amely egy rendkívül nehéz témát érint, az öngyilkosságot. A stúdióban Alberti Zsófi rendező. Szia Zsófi, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mi volt ez a gondolat, aminek mentén elindult a fejedben ez a téma?
1: Nagyon régóta éreztem, hogy szeretnék az öngyilkossággal foglalkozni, hogy kicsit ezt a tabusítást lazítsuk, és az utolsó csepp a pohárban, amikor megírtam a történetet, az az volt, amikor a Facebookon szembe jött velem egy hír egy befejezett öngyilkosságról, ami alatt 148 komment jelent meg, és abból 145 arról szólt, hogy az az ember miért úgy vetett véget az életének, ahogy, és milyen sok mindenkinek megzavarta a napját, és kikérik maguknak. És egyszerűen annyira nem fordult meg bennem ez, hogy így is lehet viszonyulni, sőt, hogy a Facebookozók nagy része így viszonyult ehhez a hírhez, hogy napokig rágódtam rajta, és meg is született az egyik legfontosabb karaktere az előadásnak, Anci, aki egy influencer lány, aki éppen egy plázába tart, és egy férfi ott vett véget az életének, és ő szemtanúja lesz, és elhatározza, hogy ebből a traumából ő a legjobbat akarja kihozni, és egy védőhálót húzott fel két emelet közé. Tehát a szándéka jó, viszont a megoldásai, a hozzáállása rendkívül groteszkek, és ez azért is volt egy jó megoldás, mert sikerült alapvetően egy elég abszurd, groteszk, vicces megközelítést behozni az ő karakterével, és így egy kicsit könnyebben emészthető az egész téma, úgy gondolom.
0: Az, hogy az emberek haraggal, dühvel reagálnak arra, hogyha hallanak egy öngyilkosságot, mert hogy megzavarja a napjukat, a jó hangulatukat, az mire utal?
1: Bérdi Márk szakpszichológus, aki az egész munkát végigkísérte a példány elkészítésétől kezdve az előadáson át, és az előadás utáni beszélgetéseken is mindig ott van, ő azt mondja nekem mindig, hogy az öngyilkosság agressziót vált ki nagyon sok emberből, és hogy ez egy teljesen természetes emberi reakció, így próbáljuk magunkat védeni attól, hogy akár csak a gondolat is eszünkbe juthasson, hogy velünk is történhetne ilyen, vagy valakivel, aki nekünk fontos. Tehát tulajdonképpen ez is egy természetes érzés azzal együtt, hogy nyilván nem túl szimpatikus hozzáállás.
0: Hát az empátiának minden esetre nem túl sok szerepe van.
1: Igen, hát illetve saját maga felé empatikus az, aki így néz egyedül. Igen.
0: Tehát akkor végül is erre is érvényes a védőháló kifejezés, hiszen magunkat is védjük az információtól azzal, hogy eltávolítjuk magunktól, mintha meg se hallottuk volna.
1: De érdekes, igen, ez még eszembe se jutott, abszolút, igen. Az eszembe jutott, hogy védőháló, mint hogy mi mit tehetünk, érte, de igen, így is működik.
0: Az, hogy Anci felhúz egy védőhálót a plázába, az valahol arra is felhívja a figyelmet, hogy itt öngyilkosnak lehet lenni. Ezért mi most ezt megakadályozzuk.
1: Pontosan, ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez például óriási szerepe van a médiának abban, hogy hol történnek meg az öngyilkosságok, és hogy kiszabad-e vajon mondani azokat a helyszíneket, mert akkor már elültetünk helyszíneket emberek fejében indirekt módon, és még ez is benne van az előadásban egyébként egy adott ponton, mert nálunk is Péter, akit Endörödi Krisztián játszik, a főszereplő egy plázában vett véget az életének, és ott is, tehát ezt direkt beleraktuk, elrejtettük ezt az információt, hogy hol nem tudom, kerül bele a gondolat a fejébe, hogy mi legyen a módja az élete befejezésének.
0: De végül is, ha jól értem, akkor a darab az nem feltétlenül az áldozat szempontjából vizsgálja az öngyilkosságot, hanem sokkal inkább a körülötte lévők szemszögéből.
1: Igen, természetesen az ő szemszögéből is, tehát az például nagyon nagy értéke szerintem az előadásnak, hogy tényleg a szemünk látára hozza meg a férfi a döntést, hogy véget vett az életének, és szerintem ez egy olyan furcsa pillanat, amire valahol a lelkünk vén mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy az vajon milyen állapot, milyennek nagyon sokat mentünk utána, hogy a leghitelesebben ábrázoljuk. Ugyanakkor igen, a legfontosabb szemszögünk mégis az itt maradottak, az úgynevezett a pszichológia túlélőknek hívja őket, a hozzátartozók, illetve a főnöke Péternek, vagy pedig a szemtanú, mert a társadalmi hatását is vizsgáljuk ennek a jelenségnek. előtte is és utána is, mert hogy nagyon érdekes az is, hogy vajon hol akadályozhatnánk meg, hol tudnánk segíteni, és az is, hogyha már egy befejezett öngyilkosságról beszélünk, akkor azt a borzalmas bűntudatot, amit ilyenkor az ember érez, vajon fel tudjuk-e oldani.
0: Köszönöm, Zsófi. Jövünk vissza. Vendégem Alberti Zsófi, rendező, a Védőháló című előadásról beszélgetünk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alberti Zsófi, rendező, akivel a Hat színben látható Védőháló című előadásról beszélgetünk. Zsófi, az előadás kitér-e arra, hogy vajon mit tehet a környezet, hogy vannak-e figyelmeztető jelek, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy kitér, ugyanakkor ez egy teljesen, hát hogy mondjam, hétköznapi értelemben vett színházi előadás. Tehát nem egy ilyen edukációs program, úgyhogy a szemfülesek azok észrevehetnek jeleket, vagy nem tudom, és hogy nagyon érdekes is, visszafelé haladunk az időben, és próbáljuk elcsípni azt, hogy vajon mikor kellett volna, hogy máshogy alakuljanak a dolgok, vagy alakulhattak-e volna máshogy. Az előadás után viszont van egy beszélgetés, ahol konkrétan is tudunk ezekről beszélni, hogy mik azok a jelek, amiket mi is észrevehetünk egymáson. Tulajdonképpen az előadás utáni beszélgetéshez ez egy nagyon jó apropó, hogy van már egy közös ismerősünk, Péter, akinek a történetén keresztül vizsgálhatjuk az öngyilkossági krízist. Itt senkinek nem kell behoznia otthonról privát történeteket, és feltehet olyan kérdéseket, amik amúgy foglalkoztatják. De hogyha valaki nem érintett a témában, akkor egy teljes értékű színházi előadást kap, ahol ugyanúgy eltűnődhet ezeken a jeleken, mint nem tudom, hogyha Csehovot néz.
0: És ugye a nagy kérdés az, hogy meddig és mikor és hogyan lehet beavatkozni, hogy valahogy megakadályozzuk ezt a tettet.
1: Hát döbbenetes az, hogy a tudomány szerint az utolsó 5 percig még kizökkenthető az, aki meghozta ezt a döntést, ez természetesen nehéz kizökkenthető az, aki meghozta ezt a döntést, ez természetesen nehéz vizsgálni, de ez

0: meg. Tehát nem lemondásként, hanem úgy látja, hogy megvan a megoldás az ő problémáira. Szóval ez egy borzasztóan nehéz és bonyolult helyzet. Ugyanakkor azok között, az emberek között, akik kísérletet tettek, és túlélték azt, mindenki azt állítja, hogy nem tenné meg újra. Vagy hát nem, úgy értem, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban hálásak azért, hogy túléltek.
1: Hát mert hogy a megoldás az életük megváltoztatása, ugye, azon a téren, ami miatt ezt tették.
0: És sőt, sokszor még az is elég, hogy beszéljenek róla. Tehát egészen döbbenetes, hogy mennyire nagyon fontos a kapcsolódás, és hogy annak milyen nagy szerepe van. És akkor itt is nagyon nagy kérdés, hogy nekünk mekkora felelősségünk van egymásért, hiszen nem vehetjük másoknak a nehéz érzéseit magunkra, más depresszióját nem oldhatjuk meg mi. Viszont például van a kék vonal, a 116-123, ami például már egy olyankor is hívható szám, tehát mindig úgy képzelik az emberek, hogy a legutolsó pillanatban még fel lehet hívni a kék vonalat, és hogy nem már az első, akár normatív krízisnél jó, hogyha az ember beszélget valakivel, hogyha nincs a közvetlen környezetében olyan, akivel tudna. Ugyanakkor egy ilyen előadás szerintem, ahogy a színház általában, pont arra is jó, hogyha valaki beül, aki már volt mondjuk depressziós időszakban, vagy nem tudom, és szembesül vele, hogy ezért ez másokkal is megtörténik, vagy hogy, tehát a közösség élménye a színháznak ez a varázsa, ez mindig szerintem már önmagában erőt ad. És még annyit hozzátennék, hogy ezek a beszélgetések is az előadások után nagyon izgalmasak, mert nagyon sokszor elkezdődik egy olyan párbeszéd, akár családtagok között, aminek eddig nem volt apropója, mert nagyon nehéz ilyesmiről beszélni. Vagy megtudhatjuk azt is, hogyha valakiért aggódunk, akkor konkrétan kell feltenni a kérdést, hogy gondolkozik-e ilyesmin, amiről azt hinnénk, hogy egy nagyon tolakodó, és nehogy mi adjunk valami rossz választ. Tehát, hogy konkrét, hogy mondjam, kézzelfogható tanácsokat is kaphatunk a beszélgetés során.
1: Az, hogy visszafelé zajlik a történet, az azt jelenti, hogy magával az öngyilkos epizóddal indul?
0: Nem, azzal indul, amikor rátadja az influencer lánya védőhálót. Uh-huh. Tehát maga az öngyilkosság után, nem tudom, azt hiszem fél évvel vagyunk körülbelül, és akkor jelenetenként visszafelé megyünk az időben. Nem mondom el meddig, hogy nézzék meg a kedves nézők, de hogy igen, hogy egyszer csak tulajdonképpen a darab felénél találkozunk a férfival.
1: Felénél?
0: Körülbelül igen.
1: Uh-huh. Tehát akkor bomlik ki az ő története.
0: Igen, akkor látjuk meg azt, hogy tulajdonképpen kiről is van szó, addig csak a hozzá kapcsolódó történetet ismerjük meg.
1: Uh-huh. Jövünk vissza Alberti Zsófi rendezővel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Kapocs utcánál. A 84-e, a 184-es és a 284-e autóbusz módosított útvonalon közlekedik, több megállójuk kimarad. Torlódásra készüljenek az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Soroksári úton a Boráros tértől a Kvassai Jenő útig, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. A 4. kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ezért mától lezárták a Lenhosék utcát és a Talikálmen utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! A fővárosban és környékén kellemes, napos idő kíséri az estét, csupán kevés gomoly felhő látható az égen. A legmelegebb délutáni órákban a hőmérséklet elérte a 17 Celsius fokot, az északias légmozgás estére mérséklődik. A naplement

Után gyorsan hűl a levegő, így a délutáni könnyebb rétegek mellé a hazatéréshez már jól fog jönni egy zártabb cipő és egy vastagabb kardigán, vagy esetleg átmeneti kabát. Köszönöm a figyelmüket, kellemes estét kívánok!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alberti Zsófi, rendező, akivel a Védőháló című előadásról beszélgetünk, amely egyébként az öngyilkosság tabuját feszegeti. De ugyanakkor, Zsófi, hát mindezt humorral, az abszurd és a groteszk eszközeivel.
1: Igen, ez nagyon fontos volt, hogy semmiképp sem egy olyan előadást akartam, ami, hát most morbid leszek, lehoz az életről. Tehát, hogy nem. Pont az a lényeg, hogy az élni akarás, és nem tudom, az egy alapvető fontos célja az előadásnak, hogy arra mutasson rá, és nagyon sok humor van benne. Egyszerűen sajnos az élet ilyen, hogy a legborzalmasabb, legnehezebb helyzetekben is nagyon komoly vicceket tud produkálni. Például, amikor Radnai Csilla, aki az özvegy, megpróbálja a bankban elintézni, hogy hozzájusson a férjének a pénzéhez, akkor egy egészen borzalmasan vicces jelenet kerekedik ki belőle, ami tulajdonképpen nagyon hasonlít a valósághoz. Tehát nagyon sokat appelláltunk ezzel, azért is, hogy befogadható legyen, meg azért is, mert ez nem egy tanmese, hanem ez egy történet egy férfiról, vagy egy férfiról és egy nőről, ahogy vesszük, és tulajdonképpen pont ez benne az érdekes, hogy egészen hétköznapi történet. Tehát inkább elgondolkozunk azon, hogy mi múlhat az, hogy valaki ugyanazokat a kríziseket éljük át, és valakinek ez nagyon nagy fájdalmat és nagyon nagy gondokat okoz, és valaki pedig könnyebben meg tud vele birkózni. És akkor utána a beszélgetésen akár tudományosan is vizsgálgathatjuk ezt, de nem, ez nem volt cél. Ez tulajdonképpen azért került hozzá, mert ez egy ilyen közönségtalálkozó és pszichológiai beszélgetés így egyben, mert közben meg nagyon jó érzés nekünk is, és a nézőknek is, hogy nem maradnak egyedül a nézők a gondolataikkal, mert azért vannak olyanok is, akik erősen érintettek, és nekik meg úgy éreztük, hogy etikailag muszáj, nem tudom, még velük maradnunk egy picit, de maga az előadás önmagában egy teljes értékű színházi előadás.
0: Nagyon fontos az, amit mondtál, mert valóban ott van a kérdés az emberben, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik az az ember, aki rendkívül nagy viszontagságokat, traumákat élt az életében, és mégis valahogy talán még gazdagodik is általa, már úgy értem, hogy a személyiségfejlődés során, vagy erősödik, de minden esetre talpra áll. Szóval, hogy mást meg, de nyilván nincs értelme hasonlítgatni egyébként, de hogy hát nem vagyunk egyformák, tehát hogy valaki sebezhetőbb, valaki kevésbé, vagy jobban feldolgozza, átdolgozza magába. Szóval ez mindig egy nagy kérdés, hogy ez mitől függ?
1: Igen, hát ez iszonyú bonyolult. A Márk mindig azt mondja a szakemberünk, hogy ez egy multikauzális dolog az öngyilkosság, tehát hogy rengeteg ok adódik össze, amitől valaki ilyen komoly krízisbe juthat. De nyilván, ahogy tudjuk, azért rengeteg múlik a gyerekkorunkon, a mintáinkon, és egyáltalán azon, hogy hogyan tudunk kapcsolódni. Mert a legeslegfontosabb valahogy mégis az, hogy a problémáinkat meg tudjuk-e osztani mással, és el tudjuk-e hinni, hogy mindig van változás. Aki ilyen krízisbe kerül, ő azt felejti el, hogy az élet folyamatosan változik, és minden egyes nap új, nem tudom, fénytörést hozhat. Ez borzasztóan nehéz, és nyilván az összes választ erre én sem tudom, az előadás meg pláne nem akarja tudni, hanem egy történetet mesélünk el, és a szemünk láttára látjuk azt, hogy két egyébként boldog ember hogyan veszíti el teljesen egymást.
0: Amikor azt hallom, hogy a gyerekkorunk azok, meg a mintáink, akkor mindig felmerül bennem, hogy na hát az ügyben már nem sokat tehetünk, tehát hogy azt megkaptuk valamikor. Persze feldolgozhatjuk, de hogy újra élni nem tudjuk, illetve hát akkor kiszolgáltatottak voltunk a saját szüleinknek, a környezetünknek. Tehát hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kilépni, hogy az ember azt érezze, hogy tehetetlen, hiszen ő ezt kapta.
1: Igen, én azt gondolom személy szerint, hogy sosem vagyunk azok. Nyilván szerintem a terápia egy szuper dolog, hogyha valaki tudja, hogy elakadt bármikor az életében, de hogyha nem is, tehát hogyha csak elkezdünk abban bízni, hogy a kapcsolódásaink azok rajtunk múlnak, tehát a jelen idejű kapcsolódásaink mindenképpen, akkor már egy nagy kincs van a kezünkben. Ugyanakkor nyilván sokkal könnyebb annak, akinek mondjuk a fájdalmát, félelmét meghallgatták a szüleit, tehát ezt nyilván tudjuk, hogy hogy egészen más. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy valóban van velünk született lelkialkatunk, van genetikánk, van aki a jéghátán is megél, és most nem anyagilag gondolom ezt, hanem lelki erőforrásban. Tehát, hogy ezt nem lehet általánosítani, de az biztos, hogy az előadás maga is párbeszédet akar kezdeményezni erről a témáról, és egyáltalán bármiről. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha nem is értünk egyet, de hogyha meg tudjuk osztani a gondolatainkat, félelmeinket, fájdalmainkat, akkor már nagyobb eséllyel nem fogjuk azt érezni, hogy annyira egyedül vagyunk a világon, hogy nincs is ránk szükség.
0: Mert hogy mindig van egy védőháló.
1: Igen.
0: Albert és Ófi rendező a vendégem, jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo, Alberti Zsófin rendezővel beszélgetek a Védőháló című előadásról, amely a 6 színben látható. Egyébként repertoáron lesz, legközelebb november 24-én nézhetik meg az előadást. Azért valahol azt a kérdést is feszegeti, úgy érzem ez a darab, Zsófi, hogy vajon mennyire figyelünk egymásra? Szóval mi az, amit észreveszünk egy másik emberből? Akár az ő felszínes vidámsága mögé tudunk-e látni?
1: Igen, abszolút ezt nagyon komolyan vizsgáljuk, és azt is, hogy milyen az, amikor mi azt hiszük, hogy segítünk egymásnak, és hogy a legnagyobb jó szándékkal teszünk éppen rosszat. Tehát itt például van egy olyan jelenetünk, amikor Péter a főnökével próbál egyezkedni a munkahelyi feladataival kapcsolatban, és a főnöke nagyon nagy szeretettel és elég nagy önzéssel azt javasolja neki, hogy most hagyja a melót, most ne ezzel foglalkozzon.
0: Hogy pihenjen,
1: tehát, hogy
0: vagy
1: igen, ilyesmi? Igen, tulajdonképpen azért, mert nem felel meg neki az, hogy egy kicsi szabadságot kérne a Péter. Az a lényeg, hogy tulajdonképpen ő úgy csinál, mint hogyha ezzel lenne ő nagyon empatikus, hogy ő látja rajta, hogy neki most nem a munkára van szüksége, holott a szereplőnknek nagyon nagy szüksége lett volna arra a munkára. Szóval, hogy ezt most csak arra mondom, hogy vannak ezek a helyzetek, amikor úgy csinálunk, mint hogyha figyelnénk, vagy mint hogyha akarnánk a másiknak jót tenni, holott valójában nem erről van szó, hanem csak kifogásokat keresünk éppen azért, hogy ne kelljen segíteni. Az is nagyon nehéz, hogy meg tudjuk-e hallani, hogyha valaki segítséget kér, és az is nagyon nehéz, hogy tudunk-e mi magunk segítséget kérni. Nem spoilerezek, de ha Péterünk nem annyira tud. Tehát az is egy nehéz.
0: Így. Szóba hoztad az előbb a munkát. A munka és az egyéb elfoglaltságok, ahol a jelentőségünket, a fontosságunkat érzékeljük, azok fontos megtartó erők lehetnek, de ugyanakkor, amikor az ember este hazamegy, akkor azért rádől a nehéz érzések tömkelege.
1: Igen, az öngyilkosság alapvető érzése, azt szokták mondani, hogy ez a csapdába esettség érzése. És akkor itt ez vonatkozhat a munkára is, akár azért, mert nagyon jól megy, és semmi időnk nem marad, akár azért, mert elveszítjük. Szóval, hogy ez ott is jelen van, magánéletben is jelen lehet. Egy ilyen csapdába esettség az, amit éreznek ezek az emberek is, amiből ki lehet mozdítani egymást, segítséggel. Lehet, hogy olykor szakmai segítségre van szükség, tehát egy pszichológusra, de ha már figyelünk egymásra, azzal is segíthetünk. Nálunk egy ilyen klasszikus, hát most ez csúnya szó ezt mondani, de életközepi válságot választottunk. Tehát Péter 47 éves, és azért az életközepi válság az nagyon sok embert érint, ami természetesen nem kell, hogy ilyen komoly krízisig fajuljon, de érdemes elgondolkozni azon, hogyha tudjuk, hogy a normatív krízisek vannak a legjobb barátaink életében, mondjuk költöznek, kisbabájuk születik, nem tudom, akkor érdemes eljük egy kicsit jobban figyelni. Vagy hogyha hirtelen valaki teljesen megváltozik, nagyon megváltozik a hangulata, akár jó, akár rossz irányban, az is mindig érdemes komolyan venni. Ahogy a gyerekeknél még ezt egyébként komolyan vesszük, tehát hogyha hirtelen elkezd rosszul tanulni a gyerekünk, akkor ott elkezdünk foglalkozni, valami történt, amiről nem tudunk. És ezt nem kéne elfejtenünk akkor se, hogyha már valaki felnőtt, hogy ott is, ha valami nagy változás történik, annak oka van.
0: De most te a nehézségeket hoztad szóba, hogy az embernek így valahogy elromlik az élete, hogy nem úgy teljesít, és erre érdemes odafigyelni, de hogy ugyanez lehet szerintem fordítva is. Tehát amikor valaki például a Facebookra, ugye pont ezzel kezdtük a beszélgetést, ott olvastál egy újsághírt, hogy nagyon pozitív képeket óriási ütemben rak fel, tehát hogy ő milyen jól van.
1: Igen.
0: Hogy valahol az is utalhat az ellenkezőjére, mert hogy így kompenzál, és az embernek sokszor az érzései, amikor nézi ezeket a képeket, sokat elárulnak, hogy úgy megsajnálja, hogy jaj, szegény, hát ennyire. Tehát, hogy amögött is lehet nehézség, hogy valaki csak a pozitívat erőteljesen próbálja magáról sugározni.
1: Igen, hát az nyilván az valamilyen önbecsapás. Ebben a témában talán az még egy szerencsésebb helyzet, de amúgy igen,
0: hát
1: természetesen.
0: Hát csak jöhet az összeomlás.
1: Igen, sajnos jöhet. Hát nem tudom, érdemes ilyenkor ráírni az illetőre, hogy van-e kedve inni egy kávét, vagy ha nem is mi magunk oldjuk meg, mert ez nagyon fontos, hogy a saját határainkat is tiszteletben kell tartani, akkor nem tudom, valamit biztosítani arról, hogy van olyan, akivel tud beszélni.
0: Hát szóval sokkal jobban oda kéne figyelni.
1: Igen, jó lenne.
0: Zsófi, az előadásban fontos szerepet kap a zene?
1: Igen, igen. Mózer Ádám végig élőben zenél. Ő írta a zenét egyébként, ő egy nagyszerű zenész. Én sokszor dolgoztam vele színészként korábban, ezért kértem fel őt. És tulajdonképpen ő valahol az előadásnak a lelke, vagy a költőisége, mert az előadás maga, amúgy mondtam, elég abszurd, és elég realista, és nem tudom, ilyen egyszerű, és az Ádám zenéje egy picit elemeli, és egy picit komolyabb szintre hozza. Szóval nagyon, nagyon örülök, hogy benne van, vagy hogy hozzáadta, amit ő tud. A színészeink Radnai Csilla, Endrődi Krisztián, Gonda Kata és Kolnai Kovács Gergő, és felvételről benne van Sajgál Erika és Kocsis Pál is, egy-egy nagyon fontos epizódban. Na hát például a Sajgál Erika az egyik legkomolyabb humorforrása az előadásunknak, azt mindenkinek szeretettel ajánlom figyelmébe, amit ő művel, az egészen fantasztikus.
0: November 24-e, ugye? Akkor
1: igen,
0: lesz látható.
1: Igen, legközelebb november 24, és aztán játsszuk még a Hat színben egész évadban remélhetőleg.
0: Ez a Védőháló. Köszönöm, hogy itt voltál, Zsófi, és meséltél róla. Alberti Zsófi rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Szent Gellért tér után a belső sávban. Tart a helyszínen és a Helsinki úton befelé a Csepeli átjáró előtt szintén a belső sávban. Baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludi utcát a Kapocs utcánál, csak a BKK járatokat engedik át. Lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Balcsy-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. Lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát az Arató utca és a Kertész utca között vízvezeték építés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Felújítás miatt lezárták a K-hidat várhatóan 2027. júniusig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Október 13-án ma van Ede és Kálmán napja, de természetesen ma is többen ünnepelnek, például Fatima és Jakab nevű hallgatóink is. illetve ma van a Nemzetközi Öltözki Nap, ezt én sosem értettem, mit jelent az, hogy kiöltözni, mihez képest kiöltözni, hová, hogyan kiöltözni, mondjuk arra, hogy mikor, arra megvan a válasz ma. Hát ha van kedvük, akkor tegyék meg, öltözzenek ki. Igen, ezt mondjuk még lehetne forszírozni, hogy kinek mit jelent ez a fogalom, hogy kiöltözés. Van-e ennek értelme manapság? Lehet, hogy van, szerintem nincs, de nem baj, elfogadom, hogy van egy ilyen világnap, vagy legalábbis egy ilyen nap. Nézzük, hogy mi lesz zenében Vivaldi G-dur koncertójának harmadik tétele a budapesti vonósok előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Programot szeretnénk ajánlani a kedves hallgatóknak, ugyanis ezen a héten szombaton a Laffert kúriába érkezik a Mojo. Itt, ezen a helyszínen kifejezetten az adottságokhoz állították össze a műsort, hogy milyen műsorról lesz szó, mindezt megkérdezem Szabó Tamás szájharmonikástól, aki természetesen a Mojo tagja. Tiszteletem, művész úr!
2: Szép jó estét, vagy szép jó délután kívánok mindenkinek.
1: Hát lehet, hogy az éjszakás műszaknak, amelyik végzett, annak már este van, vagy a délutánosoknak, de maradjunk annyiban, hogy még bőven a délutánban járunk, viszont ez nem akadályoz meg minket abban, hogy elmeséljük a kedves hallgatóknak. Az első kérdés nyilván nekem is az jutott eszembe olvasva a közleményt, hogy amikor a helyszín adottságaihoz állítják össze a műsort, azt hogyan lehet nekünk egyszerű földi halandóknak elmondani, mire kell figyelnünk, hogy érzékeljük, hogy itt valami más lesz.
2: Mi igazából egy 15 éves zenekar vagyunk, és többi, annak idején trióba alakultunk, két kollégámmal, Honfilme, Olivier és Holvács János személyében, akusztikus produkcióval. Aztán telt múlt az idő, és csapódtak hozzánk mindenféle zenészek, dobosok, nagybőgő, és most per pillanat például Mazur János tubázik, ő hozza a basszus funkciót. Így általában azért hozzátenném, hogy a zenekarnak a hangképe inkább elektronikusabb zenékre van ráállva. Most amikor azt mondjuk, hogy hozzáalakítjuk a programot mondjuk a Laffert kúriának a Laffert kúriához, ez azt jelenti, hogy a magának a kúriának, ami egy klasszicizáló épület, van egy óriási beltere, amihez hát eléggé ilyen zeng, bong, cseng, és nem tudom, tehát, hogy igazából a keményebb zenék és a rokkosabb hangzás, illetve az elektromos hangzás nem annyira él meg ezen a helyen. Ezért mi azt találtuk ki, hogy egy teljesen akusztikus koncertet csinálunk. Magyarán szóval egy kicsit visszanyúlunk a kezdetekhez, a 15 évvel ezelőtti hangzásunkhoz. Egy úgynevezett ilyen direkt felvételt készítettünk annak idején, nagyon sokat például, hogy egy mikrofonnal körbeültük, mint annak idején még a 20-as, 30-as, 40-es években ezt a különböző réteg műfajokban zenélő zenészek csinálták, és így adtunk koncertet. Na most ez lesz megismételve, de hát ugye közben eltelt jó pár év, és mi nekünk a hangzásunk ugye elektromos lett, úgyhogy nagyon másképp fogunk megszólalni, mint ahogy a közönség ezt megszokta tőlünk.
1: Ha valakinek esetleg így nem ugrik be, Dunaharasztiban lesz koncerten, a Laffert kúriában a koncert. Ugye, ha visszatérnek a blúzos gyökerekhez, mondhatjuk azt, hogy az valójában már csak azért is, mert a kora okán egy akusztikus műfaj volt, és akkor most tényleg le kellett csupaszítani és alkalmassá tenni az évtizedek közben rárakódott elektronikát?
2: Hát nem is az, ugye Magyarország nem egy blues hatalom, hiszen nekünk igazából magához a műfajhoz nem sok közünk van. Akik játszanak blues-t, azok vagy szeretetből, vagy hitből, vagy éppenséggel elhivatkozottságból játszák ezt az irányzatot. Ami Magyarországon megmaradt, és ami népszerűvé vált, az az elektromos blues. És ahogy mondtad, hogy a blues eredendően egy népzene, és a népzenék többsége akusztikus zene volt, ugyanúgy, hogy a magyar népzene is. Nem ez a féle blues, amit ma játszunk, mondom, mert ez inkább egy alkalmazott blues, nem a miénk, hanem az elektromos zenekarokra vonatkozva, tehát mint egy hobo bluesben nagyon sokszor magának a bluesnak a matematikai képletét használja fel, de maga a tartalmában már elrugaszkodik azoktól a gyökerektől, amit annak idején a 20-as, 30-as években a folk zenészek játszottak. Mi egy kicsit azért árnyaltabban nyúlunk ezekhez a műfajokhoz, mivel minden zenésztagnak más a zenei ízlése, hála Istennek, ezért megjelenik nálunk azért a country is, megjelenik a folk zene is, megjelenik a beat zene, sőt egy picit a funk is megjelenik, vagy a New Orleans-i zene, tehát hogy egy kicsit ilyen eklektikusabb lesz a hangzás, de természetesen törekszünk arra a kora századelős megszólalásra, amit annak idején ezek a zenekarok képviseltek.
1: Tehát akkor szombaton lesz ez a bizonyos akusztikus koncertje a Mojónak Dunaharasztiban. Ugye felsorolt neveket az alapító atyákat, ha szabad így fogalmaznom.
2: Igen.
1: Most akkor a Mojo akusztikban valójában hány ember lesz színpadon, és akkor kik ők? Ugyanazok a személyek?
2: Jó. Igen, ugyanaz, hát öten leszünk, ugye most kezdem lendőség felrúgva magammal, tehát én fogok játszani, akkor a honfiúra Olivier gitározik, mandolinozik, ukulelézik, és nem tudom, mindenféle pengetős hangszereket játszik. Horváth János akusztikus gitár, Mazsura János tubán fog játszani, és van Blaskó György, aki mindenféle ütősön fog játszani. Azért mondom, hogy ütős, mert igazából a tipikus dobfelszerelése fog megjelenni ezen a koncerten. Mondván azt mondom, hogy itt ezért ez olyan kicsit úgy kell elképzelni, hogy biztos volt Dámán olyan koncerten, esetleg akár templomba, hogy elég nagy az akusztikai lecsengés, nagyon hosszú hangok, és nem fér bele egyszerűen, mert csak egy ilyen zajba ülnénk benne, úgyhogy úgy is válogattok ki a programot, hogy mindenkinek kellemes legyen azért ez az és élvezetes legyen. Egyébként viszonylag korán kezdődik a koncert 6 óra, tehát hogyha lehet invitálni mindenkit, akkor nyugodtan igen, jöjjetek meg. Mindenki haza tud menni még 4 kéz láb is a koncert után, ez 8:30-9 szerintem be fog fejeződni.
1: Szóval, kedves hallgatók, szombaton a Dunaharaszti Laffert kúriába érkezik az Acoustic Mojo, és ha figyelték a beszélgetés során elhangzott műfajokat, úgy mint blues, pop, country, beat és egyebek, meg funk, meg New Orleans, akkor képzeljék el ezt, mindezt az egészet azokkal a hangszerekkel, amelyeket Szabó Tamás itt felsorolt nekünk. Minimum érdekes, hogyha az ember más nem is mond róla, de a szemöldökét biztos felhúzza, talán, sőt, biztosan ezért is vettük elő szerkesztő kollégámmal, hogy ajánljuk önöknek ezt a tényleg különlegesnek ígérkező szombati koncertet, tehát Acoustic Mojo Special Edition Dunaharasztiban, a Laffert kúriában. Szabó Tamásnak pedig köszönjük szépen, hogy hívhattuk. Szia!
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Pénteken és szombaton 18. születésnapját ünnepli a Villany Leó Improvizációs Táncszínház egy-két napos fesztivállal a MÚSZ Színházban. A Grecsó Zoltán táncművész és koreográfus által alapított társulat munkájának középpontjában kezdettől a pillanatban születő alkotás áll, amelyben a táncosok és zenészek egymásra és az adott helyzetre reagálnak. A harmadik alkalommal megrendezett fesztivál előadásokkal, workshopokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal járja körül az improvizáció különböző oldalait. Jövő szerdán látható a Hat színben Bétörök Fruzsina a Köd című előadása, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódik. A történet nem közvetlenül a forradalom idején, hanem az 1990-es évek végén Budapesten játszódik. Főhőse Maróti Vilmos, a 70-es évei végén járó demens férfi, aki 20-as évei végén járó unokájával, Tiborral él együtt. A fiatal férfi a nagyapjához költözik, hogy gondoskodjon róla, miközben saját lakhatási nehézségeire is meg.

0: megoldást keres. Vilmos összezavarodó emlékeiben egyre erősebben tör felszínre egy rég eltemetett múlt, és saját unokájában kezdi látni az AVH egykori vallató tisztjét. A főszerepben Kerekes József és Mózes András. Pénteken Chopin dalok és mazurkák címmel lesz a Haydnaum Régi Zenei Központ következő koncertje a Zeneakadémia Solti termében. Itt a zeneszerző kevésbé ismert énekes művei is reflektorfénybe kerülnek majd. A 19. század első felében népszerű dal műfajában Chopin is számos művet komponált, amelyek egészen más oldalról mutatják meg a főként zongora műveiről ismert szerzőt. A dalokat a régi zenében és a lengyel énekes repertoárban egyaránt otthonosan mozgó Aldona Bartnyék szoprán énekli. Partnere Naruhiko Kawaguchi japán fortepiano művész lesz, aki Chopin zenéjének elkötelezett előadója és a varsói korabeli hangszerekre kiírt Chopin verseny díjazottja. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Szent Gellért tér után a belső sávban. Tart a helyszínen és a Helsinki úton befelé a Csepeli átjáró előtt szintén a belső sávban. Baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludi utcát a Kapocs utcánál, csak a BKK járatokat engedik át. Lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Balcsi-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé. Lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. Lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát az Arató utca és a Kertész utca között vízvezeték építés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Felújítás miatt lezárták a K-hidat várhatóan 2027. júniusig. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! A fővárosban és környékén kellemes, napos idő kíséri az estét, csupán kevés gomoly felhő látható az égen. A legmelegebb délutáni órákban a hőmérséklet elérte a 17 Celsius fokot, az északias légmozgás estére mérséklődik. A naplemente után gyorsan hűl a levegő, így a délutáni könnyebb rétegek mellé a hazatéréshez már jól fog jönni egy zártabb cipő és egy vastagabb kardigán, vagy esetleg átmeneti kabát. Köszönöm a figyelmüket, kellemes estét kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban az Orient Expressről beszélgetünk. Az Orient Express fényűző kupé, sejtelmes hálókocsijai, hangulatos étkezői nagyritkán újra sínre gördülnek. A zseniális krimiíró Agatha Christie fantáziáját is megmozgató vonatlegenda letűnt idők nagyjait idézve vándorol országról országra, és néha ugye hazánkba is ellátogat. Az első világháború környékén hagytuk abba, vagy odaig még nem jutottunk el?
2: Hát tulajdonképpen az első fénykora az Orient Expressnek, az igazi fénykora az pontosan az első világháborúig tartott. Olyan hihetetlen személyek utaztak az Orient Expressen, mint például első Ferdinánd bolgár cár, Danilo montenegrói trónörökös, egy indiai maharadzsa az összes feleségével, és maga Agatha Christie is, ahogy már említettük korábban, a krimik koronázatlan királynője. Ő volt az, aki egy Isztambul felé tartott, és egy hóesés miatt hosszabb várakozásra kényszerült. Ennek az élménynek a nyomán született meg a regénye, ahogy mondtuk, 1933-ban, és Sidney Lumet amerikai filmrendező vitte filmre 1974-ben parádés szereposztással.
1: Az Orient Expressnek volt egy útvonala. Ez mindig ugyanaz volt, vagy változott?
2: Sajnos itt is az első világháború az, amely véget vetett ennek a fénykornak, hiszen Magyarország ugye a monarchia a vesztes oldalon találta magát, úgyhogy a világháború után elkerült minket az Orient Express, elkerült a vesztes országokat, úgyhogy Párizsból a svájci Lausanne-ig, majd az Alpokon át, a Simplon alagúton keresztül Milánó, Velence, Belgrád és Szófia érintésével lehetett eljutni a török fővárosba, és hát természetesen ez a bojkott érzékenyen érintette az egykori központi hatalmak országainak idegenforgalmát, úgyhogy végül hosszan tartó tárgyalások után sikerült feloldani a bojkottot, és hát ezen a téren a magyar államvasutak vezetősége is komoly diplomáciai sikereket könyvelhetett el, úgyhogy 1924-től 39-ig az Orient Express ismét útjába ejtette Bécset és Budapestet, és Bukaresttől tovább ment Konstantinápolyba. Ebben az időben visszatért hozzánk az Orient Express. Aztán 39-ben kitört a második világháború, és ez megint egy korszak végét jelentette.
1: Milyen korszak végét?
2: A világháború után elvesztette a vonata a luxus jellegét, és a szerelvényhez másodosztályú kocsikat is csatoltak, úgyhogy itt aztán takarékossági programok születtek, a hidegháborús patthelyzet miatt is szünetelt a luxusjárat, és úgy tűnt, hogy örökre vége ennek a korszaknak, amikor egy amerikai vállalkozó megvásárolta az Express-t és a vele járó összes jogot, úgyhogy nagyon kemény munkával a poraiból támasztotta föl ezt a legendás járatot. Több tulajdonos váltást követően, szerencsére, és hát hála Istennek a mai napig, ahogy mondtad te is, ismét jár az Orient Express egy felújított formájában, több útvonalon is közlekedik Európa szerte. Az igazi Orient Express különben 1977-ben közlekedett utoljára Párizs és Isztambul között, de még 2001-ig azért járt Budapestig és Bukarestig, aztán lerövidült az útvonal, 2009-ben teljesen eltűnt a menetrendekből, és a nosztalgia járatok azok, amelyek most ismét járnak, és ezek szoktak megjelenni időről időre Budapesten is, úgyhogy a keleti, illetve a nyugati pályaudvarra időről időre befutnak, érdemes figyelni a híreket ezzel kapcsolatosan, hiszen én magam is szoktam velük dolgozni idegenvezetőként, amikor megérkeznek a nyugatiba vagy a keletibe, akkor fogadjuk a Budapestre érkező vendégeket, és a tényleg nagyon-nagyon különleges programokkal szoktuk őket itt Budapesten is megkínálni.
1: És azok, akik felszállnak erre a vonatra, ők mi miatt?
2: Hát szerintem azt a letűnt luxust keresik, azt az időutazást talán, ami talán még most is tetten érhető ezekben a vagonokban. Azt a 20-as, 30-as évekbeli fényűző világot, amely egyrészt eltűnt már, másrészt talán egy-egy ilyen szerelvénnyel valahogy mégiscsak megidézhető. El szokott látogatni karácsonytáján is Budapestre a Simplon Orient Express, és vannak most már új állomások is, tehát van például Párizs, Bécs, Amsterdam, Velence, Firenze, Prága, és hát Budapesten is megjelennek. Viszont az nagyon fontos, hogy amikor itt vannak Budapesten, 2-3 napig vannak itt a szerelvények, és általában kiszoktak menni vonatmosóba, aztán átkerülnek a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy vannak lehetőségek arra, hogy ezeket a szerelvényeket megtekintsük. Tehát mindenképp érdemes figyelni a híreket, hogy mikor jön az Orient Express Magyarországra, és mikor és hol tekinthetők meg ezek a kocsik.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Oncai Csaba, Kossuth és Liszt Ferenc díjas gordonka művész, egyetemi tanár, akivel Dávid Popper cselló művészeti örökségéről beszélgettünk. Aztán 5 és 6 óra között Alberti Zsófi rendező mesélt a Védőháló című előadásról, amely a Hat színben lesz látható november 24-én. Ez a darab az öngyilkosság tabujáról mesél, arról, hogy mi történik azokkal, akik itt maradnak. Nem feltétlenül az áldozat szemszögéből, hanem a körülötte élők világából is vizsgálja ezt a kérdést. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, hűvös idő lesz, módosította az Országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az Országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az Országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bér színvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. A Néprajzi Múzeumba költözik a Hortobágy. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hölgyeim és uraim, legyen emlékezetes ez az este, legyen igazán vidám. Táncoljanak felszabadultan, bátran, rajta fiatal ember, ön is kis az.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettível át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falkmiksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diákszervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlő

0: gótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Hárosszigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbojtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója, ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást. Legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budaörs egyik látványossága a Kőhegy, amely az M7-es autópályáról is jól látható. A meredek és csodaszép kilátást nyújtó hegyre csak kijelölt útvonalakon lehet felmenni. Vallási emlékhely is. Az itt álló szeplőtelen fogantatás kápolna eredetiét 1855-ben Wendler Ferenc építette annak örömére, hogy túlélt egy bánya szerencsétlenséget, és még Szűz Mária is megjelent neki álmában. A kápolna híres lett. 9. Pius pápa még egy Mária szobrot is küldött tiszteletére Rómából. Búcsújáráskor tömegek zarándokoltak ide, Wendler Ferenc pedig egy idő után remeteként a szomszédos barlangba költözött. A kápolna a II. Világháborúban elpusztult. 2003-ban építették fel újra adományokból. Mellette magasodik a megmentett Mária szobor is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó